Az Egy szólam együttes remek 2004-ben megjelent Zöld erdőben táncolnak című albumáról szól egy felvétel Zalából, Somogyból. Az Egy szólam együttes vendége Dzsupin Pál és Husi Gyula.

date che voglio. Oh, dai, sì.

Ismét a Furulya és az Énekhang kap főszerepet Táncházban című műsorunk következő felvételén, melyen Dóra Áron és a Gyimesbüki Antal Károly Gyica közös dalát hallhatjuk. S aztán Balázs Telki népdalok következnek, a Pendei Énekegyüttes lányait Agócs Gergely kíséri.

két felvételt hallgassunk még meg a debreceni Pendely énekegyüttes lányaitól. Természetesen szülőföldjük dalait fújják, hajdúböszörményi és hajdúsági dallamokat.

Táncházban című műsorunk hátralévő perceiben maradunk ezen a vidéken, a Hajdúságban. Először a Fokos zenekar muzsikál, s aztán a Szeredás együttes 2005-ben megjelent Cuháré hajdúsági hangszeres népzene albumáról szól a címadó összeállítás. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Tóman Sándor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották. Udva!

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ma már mindennapos jelenség, hogy tömegek vitézkednek az internetes közösségi oldalakon. Hatalmas a nyomás és a késztetés, virtuális véleményvezérek dirigálják a folyamatokat, amelynek eredménye gyakran egy lavinaszerű digitális tömeghisztéria, és mindez kockázat nélkül egy képernyő biztonságos túloldaláról. A 20. században ez máshogy volt. Különböző újságok hasábjain lehetett reagálni egyes cikkekre, véleményekre. Névvel, nyomtatásban, időzített fizikai megjelenés keretei között. 1985-ben Hamar Dániel, a muzsikás együttes frontemberének egyik interjúja vetett nem várt hullámokat. Ezen a héten Ablonczi László írását idézzük.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 521. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás. A színpadon az együttes szóvivői szerepét is betöltöd. Most is vállalod a nyilvánosságot?
2: Természetesen.
1: Mi a szakmai pódiumi minősítésetek?
2: Szórakoztató zenészek vagyunk, és a Népművészet ifjú mestere cím tulajdonosai. Az országos rendezőiroda minősítésével és fellépési engedélyével rendelkezünk.

0: mennyiért muzsikáltok?
1: Az együttes fellépti díja 4000 forint. Hogy ilyen alacsonyabban talán mi is vétkesek vagyunk. Nem kilincseltünk emelésért, de hát ehhez se időnk, se türelmünk nincs. Más népzenei együttesek a Filharmónia engedélyével szerepelnek, jóval magasabb összegért.
0: A megkülönböztetést más téren is érzékelitek?
1: Nekünk megy a szekér, függetlenül attól, hogy a rádió vagy a televízió mennyire vesz tudomást rólunk. De más együttesek és a mozgalom általános mellőzésében bizonyos személyek és intézmények ellenállása mutatkozik. S nagyfokú hozzá nem értés is.

0: televízióban nem igen láttalak benneteket.
1: Ez a műfaj nem tévéképes, így szól a szakvélemény. Jó idővel ezelőtt egy esztendőre ki voltunk tiltva a televízióból, mert Sebestyén Márti, nem mint az együttes tagja, hanem mint szólista, elkésett egy felvételről.
0: A rádióban is ritkán hallani benneteket.
1: Az bizonyos, hogy élő koncertünket nem vettek föl. Technikailag nem oldható meg, hangzott az okolás. Nem tudom, hogy miféle nehézséget jelenthet. Legutóbb Kölnben a jelzések szerint mintegy 6 millió ember hallgatta nyilvános rádiókoncertünket. Kodályra hadd utaljak. 1956-ban írásban fogalmazta meg a rádió káros és hibás népzenei koncepcióját. A népzene lejáratásának három módja van, írta. A romlott dallamok terjesztése, a rossz előadásmód és a rossz feldolgozás. Mindhárom most is zavartalanul virágzik, a helyzet mit se változott.

0: a Muzsikás Együttes játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: csúszokonyája, nem mit ír a tangossága, a bárban lesett a fehér alsószoknyája.
1: Dankó Rádió. Veszprémben FM 95,6. A Magyar Zene Rádiója.

pontosi idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádió.

a csillagfényes mosoly a szeméből, de nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, azuk volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi.

Azul volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, azul volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.

Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berende Marian. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Majzik Nándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban van szükség alkalmi munkaerőre, de a vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat az egyedülálló szülőket jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. A díjazottak pénzt és tárgyi ajándékokat kaptak, emellett egy évig a páratlan szülődíj nagyköveteiként képviselik az egyszülős családokat. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak, a gyerekeket egész nap arcfestés, foglalkoztató és élményprogramok várják. A hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Holnaptól vasárnapig a Calvin és a Bakács téren, valamint a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton szerepel a programban. Ami pedig az időjárást illeti, napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap, 2026. május 28-a csütörtök kezdetén. Lassan 9 perccel 6 óra után a Dankó Rádiót hallgatják, és hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. Munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tomás zenei szerkesztő, én Hajdú Tibor vagyok, 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Kifejezetten jó muzsika szól, majd gondolom ez azért annyira nem meglepő. Nóták, örökzöldek, operett, műzikel részletek és népzene. Üssekőjén nem törődöm a világgal énekli nem sokára Jákó Vera, a Gondűző című andalgót Gáti Pál előadásában hallgatjuk meg. Játszom részletet a Marica grófnővől, a Szép Város Kolozsvárt, Kék Kovács Mara és tematikus hétvégén főszereplője Peller Károly előadásában, az örökzöldek között pedig Harangozó Teridal is felcsendül majd. A Zápor című sláger, megnézzük, hogy változik-e a következő napokban az időjárásunk, és ha igen, akkor hogyan. Névnapos köszöntés, illetve a híres születésnaposokról egy rövid összeállítás az óra második felében, ez a kínálatunk, nem sokára pedig egy rövid kalendárium. Anyám, anyám, édesanyám, most Lugosi Kati énekel, Johann János és zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: reggelt kívánok, 7:30 van.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1588. május 28-án indult útnak Lisszabon kikötőjéből Anglia leigázására a spanyol nagy armada, tudjuk mi lett a vége, akkora volt a flotta, hogy az utolsó hajója csak 2 nappal később tudott kifutni. Szintén ezen a napon nyílt meg a világ első fedett uszodája, képzeljék el, döbbenetes 1742-ben. 1798-ban pedig megnyitott a kapuit a mai Szent Rókus kórház elődje, akkori nevén a Pesti Polgári Közispotály. 1804-ben ezen a napon kiáltották ki Franciaországban a császárságot, a francia szenátus császári címet adományozott Bonaparte Napóleonnak, aki december 2-án koronázta meg magát. Szintén ezen a napon verték le Párizsban a március 18-án létrehozott kommünt 1871-ben. Az oroszországi bolsevik hatalom átvétel után Azerbajdzsán és Örményország is kikiáltotta függetlenségét 1918. május 28-án. Ez a nap mindkét országban nemzeti ünnep. Az Observer című brit lapban 1961-ben ezen a napon jelent meg egy bizonyos Peter Benenson ügyvéd, emberi jogi aktivista, az Elfeledett foglyok című cikke. Innen számítják az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet működésének kezdetét. Szintén ezen a napon, 1982-ben, II. János Pál személyében a 450 évvel korábbi egyházszakadás óta először járt pápa Nagy-Britanniában. A 19 éves nyugatnémet Matthias Rust 1987. május 28-án kisrepülőgépével engedély nélkül berepült a Szovjetunióba, szerintem sokan emlékszünk erre, és a moszkvai Vöröstér mellett landolt. Első ízben fényképezett le naprendszeren kívüli bolygót a Hubble űrteleszkóp 1998-ban, 99-ben pedig Milánóban 21 évig tartó restaurálás után újra látogatható lett Leonardo da Vinci az utolsó vacsora című freskója, és a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó Papp László nevét vette fel a Budapest Sportaréna 2004. május 28-án. Mondhatjuk, hogy már ez is történelem. Vissza a jelenbe, Szóka Júlia énekel, a hallgató címe Kék ne felejts, Németh Csicsó József és zenekar a kísér. Jó reggelt!

következő napok időjárását inkább napsütésesnek mondanám, majd szombaton jöhet némi nemű csapadék, addigra a hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most a hidegfront megérkezte után nem lesz olyan a felmelegedés, csak 22 és 27 fok között alakul majd, de ma is sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadék ott sem várható, tehát május 28-án Agmánd, Agrippa Bod, Uránia napján, a főnévnaposaink pedig a csanádok és az emilek. A csanád az ismeretlen jelentésű csana személynévből származik, az emil pedig az Emilius nemzetségnévből ered, latin eredetű, versengő és igyekvő a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, az orrán felvételét játszom a folytatásban. A címem: mi kéne még?

0: 7 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Ezen a napon született a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyiségének, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek felesége, Brandenburgi Katalin 1602-ben. Szintén május 28-ai születésű Horger Antal úr, talán mindannyian emlékszünk József Attila verséből rá, nyelvész egyetemi tanár volt, a Tudományos Akadémia levelező tagja is, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészet, nyelvés, történet, tudományi karának dékánja, mondjuk így, hogy nem volt felhőtlen a viszony a költőnkkel. 1872-ben született, május 28-án. Maximilian Alekszandrovics Volosin, orosz festő, költő, író, igazi polihisztor, antropozófus, 1877-ben született ezen a napon. A nem annyira jó emlékű Edvard Beneš, cseh politikus, a Beneš dekrétumok kibocsátója 1884-ben, míg Erdélyi Mihály színész, színházigazgató, színpadi rendező és szerző, emellett balettmester 1895-ben született ezen a napon. Svéd Sándor, Kossuth Díjas baritonunk 1904-ben, míg Gádor Béla újságíró, drámaíró, remek humoreszkeket írt 1906-ban született május 28-án, míg a James Bond regények szerzője Ian Fleming, angol író, aki a II. Világháborúban tengerésztiszt és hírszerző volt, 1908-ban született május 28-án, a legendás zeneszerző Horváth Jenő is május 28-ai születésű, 1914-es, Ligeti György, Kossuth Díjas zeneszerző 23-as, említhetjük még, és kell is, Dietrich Fischer-Dieskau, német operaénekes baritont, a II. Világháború utáni időszak egyik leghíresebb dalénekesét, 1925-ben született, ma ünnepő Fodor Zsóka színművésznő, és említenünk kell még Fehér Anna színésznőt, Kylie Minogue, ausztrál énekesnőt, és Talmácsi Gábor gyorsasági motoros versenyzőt is, nekik is, és természetesen önöknek is, akik ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Önöknek szó részlet most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből, a Szép Város Kolozsvár, előadója Kék Kovács Marai és Peller Károly, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

0: sokat fölhajtottam az alján. Nem vettem el még egy alaskal felsőt, sejem rokonyát, sejhaj. Jaj, de sokat fölhajtottam az alján.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

Jó reggelt, erős napot kívánok, hamarosan 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Lakatos Miklós és zenekar a muzsikál, a következő zenei óra csárdással indul majd, címe Szólj, szólj, csalogány, előadója Farkas Rozika, Bangó János és zenekar a kísér, kérem, hogy tartsanak velem továbbra is.

0: Műsor ajánló.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. Derék beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra van, 2026. május 28-án csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Ma a NATO főtitkárával, holnap az Európai Bizottság elnökével tárgyal Brüsszelben Magyar Péter miniszterelnök.
7: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását.
6: Figyelemfelkeltő kampány kezdődött a hólyagrák megelőzésére. A 3 éves program célja a lakosság tájékoztatása. Mondjuk a részleteket. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök.
7: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós támogatásokról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt.
6: Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előterjesztést a Tisza párt 133 képviselője támogatta, a Fidesz-KDNP 37 képviselője nemmel szavazott, a Mi Hazánk 5 képviselője pedig tartózkodott. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba. Brieska Dániel beszámolója.
8: Reggel kezdte tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amelynek alapján Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A kilépést még az előző kormány kezdeményezte.
9: Az előttünk fekvő törvényjavaslat nagyon rövid, mégis komoly jelentőségű.
8: Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a kilépési folyamat csak nem 1 éve kezdődött, és éppen most fejeződött volna be.
9: Az ENSZ főtitkár 2025. június 2. napján készhez kapta a felmondásról szóló értesítést, így 1 évvel később 2026. június 2-án válna hatályossá Magyarország kilépése a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Illetve ezen a napon veszteni hatályát a megállapodás kihirdetéséről szóló törvény is. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja a kilépési folyamat megállítása.
8: A Fidesz vezérszónoka Bóka János arról beszélt, hogy a testület politikai eszközzé vált, elvesztette a morális iránytűjét és folyamatban lévő konfliktusokba akar beavatkozni.
9: A kormány többség természetesen hozhat ettől eltérő döntést. Ennek az érveit és az ellenérveit itt érdemben mérlegelni kell. Mi egy ilyen döntést nem támogatunk.
8: Nem támogatja a kilépés visszavonását a KDNP sem. Juhász Hajnalka az izraeli miniszterelnök helyzetére is rákérdezett.
10: Hogy abban az esetben, ha a Netanyahu elfogadja a miniszterelnök úr meghívását és hazánkba látogat, és akkor már ugye az ICC tagja lesz hazánk, akkor mi lesz az ő sorsa ebben az esetben? Mert a nemzetközi elfogató parancs innentől kezdve rá érvényes lesz.
8: Sóhivatalnak nevezte a büntetőbíróságot a Mi Hazánkos Apáti István. Emlékeztetett, korábban Olaszország és Magyarország sem hajtotta végre a testület által kiadott elfogató parancsot.
11: Mi értelme egy olyan testületnek, mi értelme ennek az egésznek, hogyha befolyás vagy lobbyerő érdekérvényesítő képesség miatt nem mernek bizonyos személyekkel szemben kivéve vagy evi bíró talapon eljárási cselekményeket foganatosítani.
8: Bódis Péter államtitkár válaszában arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a javaslatot.
12: Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodással elfogadta.
8: A parlament végül megszavazta, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja maradjon. A döntés a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.
6: Megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlésben. Ennek egyik pontja, hogy 8 évben maximálnák a miniszterelnöki poszt betöltésének idejét. A Tiszás Mellétei Barna Márton előterjesztőként azt mondta, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A Fidesz nem ért egyet a javaslattal, ráadásul az szerintük kifejezetten Orbán Viktor volt kormányfő ellen irányul. Ambrus Róbert összefoglalója.
13: Ez a javaslat állásfoglalás arról, hogy milyen államot kívánunk építeni Magyarországon a következő évszázadokban.
14: A képviselők arról döntenek, milyen erkölcsi és alkotmányos rend legyen Magyarországon. Ezzel kezdte felszólalását az országgyűlésben az alkotmánymódosítás egyik előterjesztője. Mellétei Barna Márton azt mondta, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan.
13: A demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé. A történelem újra és újra megmutatta, a demokratikus rendszerek nem egyik napról a másikra omlanak össze. A szabadság intézményei fokozatosan gyengülnek.

0: Nem feltétlenül közvetlen európai nős szövetségeseink tekintetében, ez Belize és Tájföld, ott találtunk hasonlókat. Tehát a Belize és Tájföldi úton indulunk most el, a magyar alkotmány fejlődés ebbe az irányba veszi az irányt.
1: Hargitay János KDNP-s képviselő is úgy látja, hogy az alkotmánymódosítás Orbán Viktorról szól.
2: Nincs itt köztünk, mégis állandóan Orbán Viktor szelleme lebeg ebbe a házban. Ez a módosítás erről szól, és teljesen indokolatlanul. Orbán Viktor körülbelül az én korosztályom, én egy pár évvel hosszabb vagyok nála, de ő nem sokkal rövidebb.
1: A Mi Hazánk frakció azt javasolja, hogy aki 8 évig Magyarország miniszterelnöke lehet, az utána ne lehessen köztársasági elnök sem. Torockai László szerint nincs indok arra, hogy a miniszterelnöki mandátumról szóló alkotmánymódosítást miért akarja ilyen gyorsan megszavazni a Tisza.
3: Hogyha esetleg megtörténne Magyar Péterrel ez a dolog, hogy annyira beleszerelmesedik a hatalomba, a Gollam gyűrűjébe, hogy nem tudja elereszteni, akkor még 18 évig tudja boldogítani Magyarországot. Az több, mint ameddig mondjuk Orbán Viktor az elmúlt 16 évben Magyarországot miniszterelnökként vezette.
1: Torockai László szerint a Tisza párt most ugyanazt csinálja, mint amit a Fidesz az elmúlt 16 évben. Visszaél a kétharmados többségével.
4: Már augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok gyerekei, jelentette be Magyar Éva kormányszóvívő. Azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg.
5: A kormány arról is döntött, hogy nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Június végéig kidolgoznak egy monitoring rendszert, az adatok pedig a tervek szerint szeptembertől lesznek elérhetők.
4: Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Közölték, az országban várhatóan több helyen gyenge lesz a termés a szárazság miatt, emellett egész Európában gondot okoz a klímaváltozás. Kukoricából a következő szezonban rekordnagyságú behozatalra lehet szükség. Illés Alma összefoglalója.
6: Nagyon sok helyen nem bokrosodtak el az őszi kalászosok, ezek már most determinálnak egy gyenge termést, de vannak egy picit jobb helyek és közepes helyek is találhatók az országban.
7: Közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke. Petőházi Tamás elmondta, az Alföld egyes részein például őszóta folyamatosan csapadék hiány van, és ezen a területen most sem esett. Hozzátette, a repce sajnos csak rövid ideig virágzott.
6: 2-3 hét nagyon-nagyon megfogta a repce virágzást. Ugye el kell mondani, hogy a repcének a vetés tehát Magyarországon nagyon visszaesett. Azt lehet mondani, hogy ugye ez a 150 ezer hektár alatti terület, ez fele, mint amennyi régebben volt. Úgyhogy most már a termelők csak olyan helyen termesztenek repcét, ahol aránylag nagyobb biztonsággal lehet megtermeszteni. Ezért egy picit jobb a helyzet, úgy lehet mondani, egy közepes termést várunk repcében, amit bízunk benne, hogy be is fog következni.
7: Az elnök kitért arra is, hogy itthon kukoricából rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Ennek oka, hogy a klímaváltozás miatt nem lehet kellő biztonsággal termelni a növényt. Hangsúlyozta, az elvetett kukoricának a 2 héttel ezelőtti eső jót tett, azonban júniusban további záporokra lenne szükség a jobb termés érdekében. A szárazság az egész kontinensen gondot okoz.
6: Úgy néz ki, hogy a következő szezonra Európa rekord mennyiségű kukorica importra fog szorulni. Nem csak nálunk csökken a kukorica termesztés, hanem máshol is, egy-két országot kivéve. Úgyhogy Európában nagyon komoly igények lesznek kukoricára, és ugye ezek a importok, amit be kell szállítani Európába, azok egyértelműen egy sokkal magasabb energiaáron fognak megtörténni, mint amire előzetesen számoltak. Ugye tudjuk, hogy most már 100 dollár fölött van a gázolaj ára a világtőzsdén. Ugye ez előzőleg ilyen 65-70 dollárral számolták, úgyhogy egyértelműen, hogy sokkal drágább lesz az import.
7: Petőházi Tamás szerint a drágább import a belpiaci árak emelkedését is okozhatja, de erre csak a későbbi időszakban lehet számítani.
4: Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára.
5: Majzik Tándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az idehaza működő iskola szövetkezetek előnyös foglalkoztatási formát kínálnak, jegyezte meg az érdekképviselet főtitkára, hozzátéve, hogy Budapesten 2300 forint körül alakul az átlagos órabér. Hangsúlyozta, a diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti, és idén is számos lehetőség közül lehet válogatni.
8: A munkáknak nagyjából a fele tekinthető fizikai jellegűnek, a keres

0: kereskedelmet is, meg a logisztikát is soroljuk ide, árufeltöltés, pénztár, gyorséttermi, kisegítő eladó, ezek is mind ide tartoznak. Körülbelül az egy negyede a irodai egyszerűbb feladatkörnek tekinthető, szkenelés, adatrögzítés, egyéb recepciós asszisztensi feladatok ellátása, és van még egy negyed, ami viszont kifejezetten szakmai jellegű, tehát ezek a gyakornoki jellegű munkák.
1: Figyelemfelkeltő kampány kezdődött a hólyagrák megelőzésére.
2: Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója elmondta, az Európai Unió támogatásával kezdődött 3 éves program célja a lakosság tájékoztatása, valamint az, hogy a páciensek a szakemberekkel együtt a lehető legjobb ellátási eredményt érjék el. A kampányhoz ismert emberek is csatlakoztak.
3: A kampányt elindítja a jelenlévő 3 intézet, tehát a Péter és Sándor utcai kórház urológiai klinikája, a Szegedi Tudományi Egyetem urológiai klinikája, illetve a Semmelweis Egyetem urológiai klinikája 3 helyszínen szűrést 50 évén felüli dohányosoknak, ez ultrahang és vizeletcitológiával indul. Természetesen itt a szűrésnél mindenféleképpen az a célunk, hogy a legérintettebb lakosságban próbáljuk kiszűrni, ezek pedig a dohányosok és esetleg olyanok, akinek a családjukban előfordult.
1: Idén is megrendezi ingyenes gyermeknapi programját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Budapesten.
2: Edvi Péter, a szervezet alapító elnöke elmondta, a BL döntő miatt ezúttal nem a Városligetben, hanem új helyszínen, a Hajógyári szigeten várják a családokat szombaton és vasárnap. Egyebek mellett egészségszigettel, biztonságos internetsátorral, Nemzetek utcájával, ugrálóvárral, kézműveskedéssel, valamint zenei programokkal készülnek. Rózsa Norbert, olimpiai bajnok úszó arról beszélt, a Sportszigeten a gyerekek különböző sportágakat is kipróbálhatnak.
4: Lesz többek között spartán rész, lézeres lövészet, vívás, a gyerekek különböző sportágokat próbálhatnak ki, pecséteket gyűjthetnek a állomásokon, és akkor a pecséteket be kell dobni majd egy dobozba, és különböző ajándékokat fogunk kisorsolni a gyerekeknek.
5: Autós percek.
2: Az Utinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M1-es autópálya Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán Gödöllőtől, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségéből.
1: Budapesti információkkal folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
2: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
1: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Ceglédi Editet és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
7: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 28-a van, csütörtök, lassan 3 perccel múlt 4:08. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Ahogy szoktunk, 20 perc múlva nagyjából kirándulunk majd gondolatban egy kis településre, megismerjük a történelmét röviden. A látnivalóit, az óra végén pedig népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, Balogh Marian és Bolya Mátyás. A nóták között hallhatják majd az Ennyiben jó lakodalom című Vörös Sári és Reményi Sándor előadásában, vagy a Rózsabimbó Rózsabimbót Kalocsai Zsuzsa énekel majd. Judita belépőjét Kis Diána jóvoltából hallgatjuk meg Leháró peretjéből. Az Örök Zöldek között pedig Fenyvesi Gabi Nagymamám című 1971-es felvétele is felcsendül majd, elsőként Kós János és a kislány a zongoránál. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot! Jó reggelt!

rajta is fogta az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem.

1867. május 28-án jelent meg a Magyarország című lapban Kossuth Lajosnak Deák Ferenchez írott, a történelemben Kasszandra levélként ismert nyílt levele. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A levél Kasszandra trójai mitológiai királylányra utal, mármint a címe, mert hogy az ő jóslatait figyelmen kívül hagyták, és ez a levél, bár nagy hatást gyakorolt a korabeli közvéleményre, végül, mint tudjuk, nem tudta megakadályozni az osztrák-magyar monarchia létrejöttét, bár célja ez volt, ugyanis Kossuth Lajos attól félt, hogy a kiegyezésért Magyarország túl nagy árat fizet majd, feladja valódi önállóságát, a hadsereg, a külpolitika és a pénzügyek nagy része Bécs kezében marad, és Magyarország belesodródik a Habsburg birodalom konfliktusaiba, amelyet valahol jól látott előre Kossuth Lajos, mert hogy ez meg is történt később. Deák Ferenc és hívei viszont úgy gondolták, hogy Magyarország az 1849 utáni elnyomásból csak valamiféle kompromisszummal tud kilépni, és a kiegyezés biztosítja az alkotmányosságot és a fejlődést, mely részben igaz is lett. De a levél világosan ketté osztotta a magyar közvéleményt, és a magyar gondolkodás egyik alapvitáját fogalmazta meg: kompromisszum vagy teljes önállóság. Úgyhogy nem csak történelmi dokumentum a Kasszandra levél, hanem talán egy örök kérdés. Meddig érdemes kompromisszumot kötni a biztonságért és a fejlődésért, és mikor válik a kompromisszum önfeladássá? Szerintem nincs a világon olyan ember, aki erre helyes választ tudna adni. Erre a történelem is elég ékes bizonyíték. Balázs Iveti és Varga Feri énekel a folytatásban. Egy Csináljuk a fesztiváltos feldolgozásban hallhatjuk az egykori császár előd Alexa felvételt, a Tiltott szerelem című slágert a Dankó Rádióban.

0: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A magyar zene rádiója.
1: Miért van az, hogy lehet, ezt valaki mondja meg, hogy odafönt a magas ég még kékebb? Miért van az, hogy lehet, ma mindenki rám nevet, mert szavamra úgy tűnik az ég még szebb? Nekem babámka jöröghetsz, itt minden hiába, ne csodálkozz, ha ez lett a bűnfenséged ára. Olgass rá!

van az, hogy lehet, ma mindenki rám nevet, mert szavamra úgyni a szív még szebb. Nem a földig illatától lettem ilyen káva, részegít a felismerés, várhatsz mint hiába. Búcsúzzál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem meríges hatása. Nem a köldít illatától lettem ilyen káva, részegít a felismerés, árhatsz, mint hiába. Búcsúzzál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem meríges hatása.

0: 7 perc múlva 3:48 jó reggelt.
1: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Szarvas Gedeközség. Nógrád vármegyében a Pásztói járásban találjuk Gyöngyöstől északnyugatra, Balassagyarmattól délkeletre. Vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasúti csatlakozási lehetőség a 60 Somoskőújfalú vasútvonal jobbágyi megálló helye. Szarvasgede egykoron a Csór nemzetség ősi birtoka volt. Csór Tamás, a későbbi csókakői várnagy és liptói kőrősi főispán még 1344 előtt templomot építetett itt, és ezen templom szávára Avignonban való tartózkodása alatt búcsú engedélyt eszközölt ki a pápától, képzeljék el. A 17. században a vidék török terület volt, ekkor összesen 3 adóköteles házat írtak benne össze, de ez 1715-ben már 13-ra emelkedett, utána megindult a visszatelepülés, és egyre többen költöztek a faluba. 1861-ben és 69-ben is, képzeljék el, egy nagy tűzvész pusztított a településen, 1831-ben és 73-ban pedig kolera szedte áldozatait, ezek szomorú emlékei a történelemnek. A községhez tartoztak Aranyos puszta és Szuha puszta is egy időben, a 20. század elején pedig a Sziráki járáshoz tartozott. Templomát gyertyaszentelő boldogasszony számára szentelték, ami azért érdekes, mert az országban csak 2 templomot szenteltek neki, a másik a pécsi dzsámi, ami jelenleg katolikus templomként működik. Megtekinthetjük a 18. században épült Ligárd Pető kúriát és Nepomuki Szent János szobrát, és gondolom nem kell mondani, hogy a vidék kirándulásra csábít, gyönyörűséges, érdemes is ellátogatni ide, Szarvasgedére és a környező településekre, akár Pásztóra is. Ezzel kapcsolatban még lesznek tippjeink 10 óra előtt néhány perccel Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Kedves szarvasgedeiek, köszönöm, hogy Önök is a Dankó Rádiót hallgatják. Kérem, hogy legyenek minél többen. Lehár Giuditta című operettjéből hallhatják most Giuditta belépőjét, olyan forró ajkom róla csók énekli Kis Diana, a Budapesti Operett Színház zenekarát és énekarát Fejfert Gyula vezényli.

0: igaz lesz talán.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Domkor rendőrt hallgatják, nem sokára jelentkezik Balogh Marianné és Bolya Mátyás, népzenei nyomozóirodánk, addig a Bergendi felvételét hallgatjuk. 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig Zárai Márta, Vámosi János óriási sikerével indul. Ez lesz a köszönet a boldog évekért. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1985-ben Hamar Dániellel, a muzsikás együttes frontemberével Ablonczi László készített interjút, amely nem várt hullámokat vetett. A lap következő számában Máder László a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetője válaszolt.
2: A népzenei nyomozóiroda 522. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A riportnak az MR-t érintő része az intézmény munkájával és a műsorokkal kapcsolatban nagyfokú tájékozatlanságról árulkodik, mind az újságíró, mind pedig a nyilatkozó részéről. Az elmulasztott körültekintő tájékozódás utólagos pótlásához talán hozzásegíti az érintetteket, ha közöljük, hogy az említett együttesnek 31 tartósított rádiófelvétele van, és ezek a múlt évben összesen 116 alkalommal kerültek műsorra. Élő hangversenyen a Magyar Népdal hetén lépett fel az együttes. Mindez megfelel a hasonló jellegű együttesek foglalkoztatási arányának. Az együttes szerepeltetésére Sebestyén Márta magas színvonalú közreműködésével a jövőben is igényt tartunk. Ami a magyar zeneszerzők népzenei feldolgozásait illeti, ezek minősítése, úgy gondoljuk, nem a Magyar Ifjúsági Lap és még kevésbé a muzsikás együttes feladata, hanem zenei, szakmai fórumoké. És végül azt, hogy Kodály 1956-os hivatkozott bíráló szavai időszerűek-e, bárki könnyen megítélheti, aki a mai rádiós kínálatot a mintegy 3 évtizeddel korábbival összeveti.

Hollós Máté így köszöntötte Mádár Lászlót a 70. születésnapja alkalmából. Amikor a rádióban a 70-es években először hallottam műsorait, mély felkészültségű tudós ember képese lett fel előttem. Akkor még a népzene ismeretterjesztés, gondoljunk akár Sárosi Bálint vagy Manga János műsoraira, fontos eleme volt a nemzeti főadó összefoglaló profiljának. A személyes ismerettség után kitűnt, hogy az etnomuzikológus szerkesztő alapvetően művész. Művész abban az érzékenységben, ahogyan tárgyát vizsgálja. És művész a pontos, de sosem száraz, a nem irodalmiaskodó, de mindig érzékenyen választékos fogalmazás paszterrajzában.

különös érdeklődésre tarthattak számot külföldi népek és hazai nemzetiségek zenével kapcsolatos sorozatai. A műsor Máder László számára műalkotás. A terv megszületésétől a felvétel vérprofi igényességű elkészítéséig. László nem csak a műsorkészítés művésze mestere, hanem a művész inspirálásé is. Rovat vezetése alatt ő vetette fel, hogy az akkori fiatal szerzők írjanak stilárisan és eszköztárban új népdalfeldolgozásokat, amelyek inkább lettek népzenei ihletésű saját nyelvezetű kompozíciók, mint megélhetési célból a megírási díj és a játszottság utáni jogdíj reményében papírra vetett szakmánydarabok.

0: a Muzsikás Együttes játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, hogy Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelt. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva indulhat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyag ellátását nem érinti a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár várható, Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Biiko applikációra, amin lehet jelentkezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az Alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Itthon napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hét végére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Terüst napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 28-a van, csütörtök, 7 perccel múlt, 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy hallgatnak bennünket a folytatásban is. Nem sokára egészségpercek, majd érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa. A nóták között hallhatjuk majd a Vigyázz, mert szúra, Rózsa Ága című andalgót, Szőlősi Emes előadásában, a Vén cigányt Laki Péter énekli majd. Játszom részletet az Alvinci huszárokból, Ott maradt Budán a szívem, Nyárai Károly jó voltából csendülnek fel az ismerős Ejze van dallamok. Reggeli világzenénket Szabó Balázs bandája biztosítja, elsőként pedig Csárdás Jené Gábor énekel, a nóta pedig a Százados úr, Ha felül a lovára, Balázs Tamás és zenekar a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: nero sola. Predicava proprio con sé, vissa, vila, amore, c'è finte, vissa, per papà di lago, povero scemona, ancora intendero sola.
1: 4:90, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Az emberek többsége a boldogságot keresi, kutatja, hajszolja változó intenzitással az élete különböző szakaszaiban. Miközben nem veszük észre azt a roppant egyszerű, mondhatjuk így már, hogy tudományos tényt, hogy az emberi agynak van egy furcsa tulajdonsága, ami pedig az, hogy nem a boldogságra programozták, hanem a túlélésre, mondják legalábbis a kutatók. Ennek alapján mondjuk logikus a következtetés, hogy emiatt vesszük észre hamarabb a rossz hírt, a hibát, a veszélyt, mint éppenséggel azt, hogy minden rendben van körülöttünk. Viszont ugyanezen kutatások azt is mondják, hogy az agyunk tanítható, most nagyon elnagyoltan fogalmazva, mondhatjuk úgy, hogy olyan, mint egy izom, amit, hogyha gyakrabban használunk, akkor erősebb lesz. A boldogság tréning, hogyha mondhatunk ilyet, nem azt jelenti, hogy mindig mosolyogni kell, inkább azt, hogy tudatosan észrevesszük a jó pillanatokat is. Például este nem azt soroljuk fel magunkban, hogy mi ment félre adott esetben a nap során, hanem azt, hogy mi volt ma az a három apró dolog, amiért érdemes volt felkelni. Ez lehet egy jó beszélgetés, egy kellemes séta, egy éneklő kismadár a kertben az ágon, a reggeli kávé illata, vagy egy váratlan nevetés. Az idegtudomány szerint amúgy, hogyha rendszeresen figyelünk a pozitív élményekre, akkor egészen egyszerűen az agyunk új kapcsolatokat épít ki, magyarán könnyebben talál majd örömöt ott is, ahol korábban mondjuk csak gondot látott. Érdekes, hogy nagyon sok ember tapasztalata is ezt igazolja, többen fogalmaznak úgy, hogy a boldogság nem a nagy áttörésekben érkezik, hanem abban, amikor megtanuljuk értékelni az apró dolgokat. Talán ezért van az, hogy a boldogság nem feltétlenül cél vagy célállomás, hanem lehet úgy is tekinteni rá, hogy egyfajta szokás, figyelem, egy belső edzés. És lehet, hogy az agyunknak néha csak ennyit kell mondani. Ne csak a vihart vedd észre, hanem azt is, hogy közben kisütött a nap. Megriadt a ciframénes. Nádasdi László énekel most a folytatásban. Baranyai István és zenekar a kísér.

hallgató Andalgó Csárdás a folytatásban, nem sokára Véncigányt Laki Péter, a Rózsafa bólogat a kert közepén kezdetű notát Bankó Margit énekli, majd Csárdás következik, a Nádaházam teteje, előadója Bohács István, reggeli virágzenénket pedig Szabó Balázs bandája szolgáltatja, a dal címe Tanulhatatlan, van egy kis francia sanzonos beütés is a dalban, kifejezetten kellemes hallgatni való, este 9-től pedig még több világzene a Dankó Rádióban, Népek dalai című műsorunkban.

kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

S így szólt az egyik: jó uraim, mamulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

0: rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: Egy kert attól válik igazán élővé, hogy zsong benne az élet. Ahol a méhek vannak, ott működik az ökológiai egyensúly, jobb a terméskötődés, egészségesebb a növényállomány, gazdagabb a természet, kapcsolatrendszere. 28 éve méhészkedem, nagyon szeretem a házi méheket tanulmányozni, kutatni, megfigyelni, és bizony ezért is nagyon fontos mindannyiunknak, hogy méhbarát kertet alakítsunk ki, ha van rá lehetőségünk. Ma már ez nem divat, vagy különleges hobbi, hanem egyre inkább egy felelős gondolkodás, egy szakmai szemlélet kérdése. A méhbarát kert számomra azt jelenti, hogy mindig legyen virágzó növény. Legfontosabb szakmai alapelv az, hogy a kert ne csak egy rövid időszakban adjon táplálékot a bepózó rovaroknak. Sok helyen tavasszal gyönyörű a kert, majd nyár közepére kiürül, nektár és pollen szempontjából is. Ezért, ha már tavasszal kezdjük a tervezést, mindenféleképpen építsünk, telepítsünk fűzfaféléket, mandulát, krókuszokat, hóvirágokat, gyümölcsfákat annak érdekében, hogy az első virágporforrás, nektárforrást adják a bepózó rovaroknak. Most ebben az időszakban, május-júniusban a levendula, a zsályák, kakukkfű, herefélék, facília is bizony nagyon fontos szerepet tölt be annak érdekében, hogy nektárral és virágporral etesse, táplálja az értékes rovarokat. Mit jelent valójában ez a mélegelő a kertjeink világában? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mélegelő egyszerűen egy virágos kert, valójában ennél többről van szó, hiszen egy növénytársulás, amely jól van összeállítva, folyamatosan virágzást biztosít, változatos pollen és nektárforrást ad a méhek számára, javítja a talajéletet és támogatja a biológiai sokszínűséget. Ezért, ha van lehetőség, olyan magkeveréket vessünk el, amelyben here, baltacím, facília, mustár, olajretek, kapor, koriander, cickafar és szarvaskerep növények is szerepet töltenek be. Egy szakmai trükköt szeretnék megosztani önökkel. Nagyon fontos, hogy a mélegelőnek egyik titka az úgynevezett szakaszos vagy sávos vetés. Ha mindet egyszerre vetünk, egyszerre fog virágozni, majd hirtelen megszűnik a táplálékforrás. Sokkal jobb megoldás, ha 2-3 hetes eltéréssel vetjük a különböző kis foltokat, sávokat, így hosszabb ideig biztosítható a virágzás. Érdemes arra figyelni, hogy a mélegelő ne csak a kert egy távoli részében legyen jelen, hanem kisebb sávokat, veteményesek szélén, kialakított virágzó foltokat, ezekkel rengeteget tudunk segíteni a bepózó rovaroknak. A túl rendezett kert nem mindig jó, hiszem azt, hogy az ökológiai színesség, gazdagság szempontjából nagyon fontos, hogy változatos legyen, és ne is steril kert vegyen bennünket körül. Ezért, ha lehet, ritkábban kaszáljunk, hagyjunk néhány vadvirágot, üreges szárakat, kisebb természetes részeket, annak érdekében, hogy ne csak táplálékforrás, hanem búvóhelyekkel is segítsük ezeket az élőlényeket. Nem is gondolnánk, hogy a sárhelyeknek is mekkora jelentősége van. A méhbarát kert egyik legkevésbé ismert, mégis nagyon fontos eleme a sárhely, vagy nedves területnek a kis dagonyának a kialakítása, mert ezeknek a méheknek nem csak virágporra, nektára van szükségük, hanem vízre és ásványi anyagokra is. A természetben ezért gyakran látjuk őket tócsa szélén, nedves földön, öntözött kertészekben, patakpartokon vagy egy sárfoltokon is gyülekeznek. Ez azért is nagyon fontos, mert minden felvett ásványi anyagokkal erősítik a fiasítást, a méh család működését, valamint ezekből a nedvességekből a kaptár hűtésére is felhasználják a vizet. Egy-egy sekély tálcába, agyagos kis földre, homokra, néhány kavics nedvesítésével tudunk tenni ezekért a rovarokért. Használjuk, ápoljuk ezeket a rovarok világát.
2: Jövő héten találkozunk legközelebb, ami döbbenetes, már június lesz. A Dankor Rádióban most a Fruska című Sullivan operettből hallhatják a második felvonás fináléját, olyan Nagy Ágyúk előadásában, mint Kalmár Magda, Barlai Zsuzsa, Divéki Zsuzsa, Rozsos István, Sólyom Nagy Sándor, Kovács Péter és Várhelyi Endre. Ezen az 1973-as felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát és énekkarát Blum Tamás vezényli.

Delős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, hamarosan 9 órakor következnek a hírek, addig Jónás Géza és zenekara muzsikál, míg a következő zenei óra első felvétele Csárdás csodát tett a Badacsony 60. kisgyengyének el. Kérem, tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon! Jó követke! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
2: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
2: Hozol a vödör.
3: Gitár!
4: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában több tucat zsákban ledarált iratot találtak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte. Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása, és belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan fizettek ki 17 milliárd forintot. Az Iparkamara országos programot indít a cégek adminisztrációs terheinek csökkentésére. Online előadások, személyes tanácsadások és egyéni mentorálások várják a vállalkozókat. Megtanulhatják például a NAV, az ügyfélkapu, a cégkapu és az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatát. A személyes tanácsadások Győrben kezdődnek június 11-én. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltásakor. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Peter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik a repont automatáknál. Átadták az idei páratlan szülődíjakat. Az egyszülős központ azokat jutalmazza, akik kitartásukkal, személyes fejlődésükkel és közösségre gyakorolt hatásukkal példát mutatnak. Itthon jelenleg 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedési kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet felvonultatnak. Mától láthatók a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Ma kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A jövő szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmvetítés, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövid filmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Ingyenes szabadtéri örömzene koncertekkel várja a közönséget mától 5 héten keresztül a budapesti Spinoza Színháza Dob utcában. A fellépők a hazai zsidó zenei élet kedvenc előadói. A koncertek csütörtökönként délután 5 órakor kezdődnek. És marad a napos száraz idő, de néhány fokkal enyhül a hőség. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 28-án, csütörtökön, 9 óra után, 6 perccel, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy a mai reggelük is kellemesen telt a Donkó Rádióval, és bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban. Nóták, a világos zöld avadalma, a Bokor János előadásában, a Sárga Rigó, Sárga Csikó következik utána, Gáspár Ani énekel. Utána örökzöld minden mennyiségben, Fonográf, Neoton Família, Psota Irén vagy De Husza John egy-egy felvétele, és természetesen Danko klubos felvételeket is hallhatnak, örökzöldeket cigányzenekari kísérettel. Elsőként az Aladdinból Janza Kata és Dolhai Attila előadásában. Az egy új élmény című, mondhatjuk így, világsláger. Tartsanak tovább!

dankoradio@mtva.hu az e-mail címünk, 1037 Budapest Kunigunda útja 64, a postacím, legyenek kedvesek a levélre ráírni, hogy Dankó Rádió szerkesztőség, és ott vannak a közösségi oldalaink, a Hajdú Tiboros és a Dankó Rádiós, üzenetben bármilyen születésnapos, névnapos, házassági évfordulós köszöntést szívesen teljesítünk, remélem, hogy ifjabb Szabó Emilt most sikerül felköszöntenünk. Tárnokról szeretné szeretettel köszönteni. Remélem, hogy fölveszi a telefont. Haló? Ah, lehet, hogy rosszkor hívtuk. Kedves ifjabb Szabó Emil, nagyon sok boldogságot kíván önnek anyukája és a család apraja nagyja, hogyha meg tudják hallgatni majd a köszöntést és a nótát, ezt a mediaclick.hu-n keresztül megtehetik. Lente Lajos előadásában játsszuk önnek a valamikor nótás kedvű vidám legény voltam kezdetű nótát Jeremiás Bélei zenekar a kíséretével.

finom kis felújítás zajlik az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. Derűs napot kívánok, a Dankorrendőt hallgatják. A 17-estől a 15-ös kilométerig tart, a nap folyamán a két belső sáv kerül lezárásra. Fokozott figyelemmel érdemes közlekedni a munkaterületek mellett, 2-3 kilométeres mostanság a torlódás. Egy műszaki hibán személyautó állt meg az M1-es határ felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópontnál, a külső sávot foglalja el a jármű a 17-es kilométernél, a torlódás már visszaér egészen az M0-ásig. Eger környékén feltétlenül érdemes hosszabb menetidővel számolni, aki az ottani volánjáratokkal közlekedik, ugyanis 15-30, néhány esetben akár 30-50 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a buszok a második Rákóczi-Ferenc út felújítása miatt. A jó hír, hogy ismét közlekedik a Csepeli hív, elhárították a biztosító berendezés hibáját. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra! Jön a fonográf felvétele, a Ne vágd ki minden fát, a Dankó Rádióban.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, lassan közeledünk 10 órához, ma is indul majd a hírek után Aranylemezek című műsorunk, igazi időutazás lesz Tölgyi Krisztával, ráadásul le is parkol majd a képzeletbeli időgépével Kriszta, abban az évben, ami így már a történelem távlatából nem egy egyszerű évnek tűnik. Persze fiatalok voltunk és élveztük az életet, de hát ebben az esztendőben történt a Csernobili katasztrófa. Egy másik, sokkal kisebb horderejű, de azért fájdalmas katasztrófa volt a szovjetektől elszenvedett 6-0-ás vereség a mexikói VB-n. Viszont Farkas Bertalan az űrben járt, sőt, még a Magyar TV-ben mesét is olvasott fel a gyerekeknek. És ez volt az az év, amikor Nagy Imrét újra temették, és Freddie Mercury pedig a Tavaszi Szél című dalt énekelte a 70 ezer ember előtt adott Queen koncert elején a Népstadionban. Természetesen 1980-ról van szó. Három dallal utazunk vissza majd ebbe az évbe Tölgyi Krisztával, az egyik a Maszkabál, Bródi Jánostól a Te és én, Ihász Gábor és Heilig Gábor felvétel, az LGT-től pedig a Dal a miénk című óriási sláger csendül fel, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is, már is Psota Irén a Hello Dolly-t énekli a Dankó Rádióban.

őrseha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

Egy Szenci és egy Mányi Dankó klubot idézünk fel nem sokára, de erős napot kívánok. A Vinnélek, Vinnélek című dal Budai Beatrix és Tarnai Kis László, a Hosszú az Éjszaka című Ejzem a slágert Kalina Enikő és Dócs Péter előadásában hallgatjuk meg. Most pedig jöjjön a legutóbbi Dankó gálán rögzített Ábrándos Szép Napok Dollival, idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével.

Szarvas Gede volt ma reggel a nap település, és napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, és már akkor említettem, hogy 10 óra előtt néhány perccel az innen macskaugrásnyira lévő Pásztó Romkerti műemlékeit mutatja majd be Becsei Á. Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. 10 órakor hírek, utána aranylemezek, ma is Tölgyi Krisztánval a Déli Krónikát követően. Budai Beatrix várja önöket, jó ebédhez szól a nóta ma is. A kívánságokat Gázoltán teljesíti 2 órától, Szívköri szívnek szívesen című műsorunkban. Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig megköszönöm ma reggeli figyelmüket, holnap reggel várom mindannyiunkat ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
1: Történelem a szabadban. Romkerti műemlékek. A Mátra nyugati oldalán, a Nógrád vármegyei pásztón évezredes falmaradványok és épületek között sétálhatunk. Akár oda is léphetünk Szent István király bronz alakjához, ami az egykori apátság szentélyében áll. A milleniumi szoborkompozíció azt a pillanatot örökíti meg, amint az idős, vezeklő uralkodó térdre rogyva, fedetlen fővel felajánlja a Szent Koronát a gyermekét karján tartó boldogasszonynak. A látvány megrázó, mégis felemelő. Az első épületeket a 11.-12. század fordulóján emelték. A monostort és a templomot a bencés szerzetes rend építhette. A pásztói apátságról először 1138-ból találni okleveles említést. A Romkert végében álló egykori cisztercita kolostor 1716-ban az Árpád-kori apátság köveinek felhasználásával készült. Ebben ma a pásztói múzeum mutatja be a környék gazdag múltját. A közeli hegyekben kitermelt alapanyagból abban az időben üvegtárgyakat is készítettek a hutákban, amelyeket a 13. században tűzvész pusztított el. Ezeknek szintén ott állnak a rekonstruált betonkoszorú és üvegkupola védte maradványai. A Romkert közepén áll az Oskola mesterháza, amely igazi különlegesség. Hazánkban ez az egyetlen fennmaradt 15. századi mezővárosi polgárház.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén, szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók! Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, a miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Továbbra is szükség van a harmadik országból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban. Hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Fresh Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvicspaneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Zalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbségi uszítás, elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását. Egy iráni kikötőváros katonai létesítményét bombázta az amerikai hadsereg. Azután csaptak le a drónkilövő állomásra, hogy előzőleg lelőtték az onnan indított 4 iráni drónt, amelyek az amerikai erőket és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókat fenyegették. Közben az amerikai elnöki hivatal kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt megállapodástervezetet, amely szerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Az amerikai hadsereg ismét megsemmisített 2 hajót, amelyek feltehetően kábítószert szállítottak. A Csendes-óceán keleti részén végrehajtott műveletben 2 meghaltak. Az Egyesült Államok tavaly ősszel indított támadássorozatot a dél-amerikai vizeken közlekedő narkoterroristáknak nevezett csempészek ellen. Eddig csak nem 200-an haltak meg a célzott légicsapásokban. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte. Az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban. Itthon napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Aranylemezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunk első részében 11 óráig mások mellett a V-motorok harangozó Teri Zorán, a Hungária, Putnoki Gábor és Bíró Eszter felvételeit hallhatják. Sök Kottó és Esnagy István Virágeső című szerzeményével kezdünk Korda György előadásában, majd Bodrogi Gyula Süsű dalát énekli a népszerű báb sorozatból. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

1981 egyik legnagyobb slágerét a Remény dalának is szokták nevezni. Lehr István és Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című szerzeményét a V-motorok adja elő az aranylemezekben.

Kaplan filmzene az aranylemezek következő dala. Fényes Szabolcs és Bacsó Péter az 1965-ös Szerelmes biciklisták című filmhez írta a Te szeres legalább című dalt, amely bő 30 évvel később 1996-ban ismét felbukkant egy filmben, méghozzá a Csini babában, Závodi Gábor feldolgozásában, és újra sláger lett. Okay.

A Metro együttes 1967-ben már az ország egyik legnépszerűbb beatzenekara volt. Egészen pontosan az Illés után a második legtöbb szavazatot, és így az Ezüst Gitár díjat is ők kapták a Magyar Ifjúság című lap közönség szavazásán. 1967-ben Zorán mégis szólistaként indult a Táncdalfesztiválon. Ráadásul nem is a Metro dalszerzőinek egyik dalával, hanem Fényes Szabolcs és Esnagy István Fehér Sziklák című szerzeményével, amely az egyik második helyezést nyerte el az előadásában. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

Egy klasszikus örökzölddel folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig egy olyan melódiával, amit a világon mindenhol ismernek. Még a 19. században, 1888-ban írta a mexikói hegedű virtuózó zenekarvezető Jovenito Rosas, és a dallamhoz a 60-as évek elején született az a dalszöveg, amit mindannyian jól ismerünk, Évforduló keringő címen. Kalmár Tibor magyar szövegével, a Magyar Rádió és Televízió vonostán zenekara kíséretével Putnaki Gábor énekli.

Az első 1966-os táncdalfesztiválon megosztott első díjat nyert Bágy András és Gédénes György szerzeménye A más ez a szerelem. Toldi Mária énekelte, akit előadói díjjal jutalmazott a zsűri. A nagyívű dalt 2005-ben a dalszövegíró Zsüti emlékére rendezett gálán Bíró Eszter adta elő. Ez a koncertfelvétel következik most az aranylemezekben.

Az aranylemezek első részének végén kisétálunk a római partra, és hagyjuk, hogy a zene vezessen minket. Körmendi Vilmos szerzeményét a Magyar Rádió Esztár zenekara adja elő Gyulai Gál János vezényletével. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a Beat korszakban folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10.35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben azt írták, a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormány fő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be, 6 oroszországi régió fölött. Nyizsnyi Novgorodban egy bírósági épület megrongálódott. Kevesebb külföldi érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma az általuk foglalt éjszakáké 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A száraz időjárás miatt a szokásosnál 2 héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás, mondta a katasztrófavédelem szóvivője a Kossuth Rádiónak. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mukics Dániel hozzátette, kémiai repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyogírtás csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránkénti 104 kilométeres sebességű széllökést ismertek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heverzivatarok alakultak ki, és a tó felett porzó vízfüggönyt is lehetett látni. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható, a hétvégére ismét melegszik az idő, helyenként 30 fok fölötti értékekre számíthatunk. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
4: További kellemes délelőtöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Összeállításunkat az Atlasz együttes 1970-es örökzöldjével, Flam Ferenc, Töröld le a könnyeidet című dalával folytatjuk. Délig pedig mások mellett Ambrus Kiri, Hús János, Kim Novák, Déter Enikő, Aracki László, Kovács Kati és Máté Péter is énekel, valamint válogatunk 1980 nagy sikereiből.
0: Rádió, a magyar zene rádió.

0: Idén nyáron már 4 éves lesz az aranynemezek, és azóta minden hétköznap délelőtt együtt nosztalgiázunk az örökzöldek segítségével. Hálás vagyok kitüntető figyelmükért, és csak annyit mondhatok, hogy de jó így együtt. De inkább énekelje Hús János, ha már Havasi Viktor megírta neki ezt a remek dalt.
1: Hány éve én nem is tudom már,

Idén már 95 éves a Hippolita lakály című magyar filmklasszikus, de majdnem egy évszázaddal a bemutatója után is naponta emlegetjük a bemondásait, hogy hagymát is hagymával fogom enni, vagy hogy minden körülmények között az operában voltam. És a poénok mellett a filmzene is fennmaradt, ami nem is csoda, hiszen a dalokat Ejzema Mihály, Mihály István és Szilágyi László írta. Ma a Pákis aranyomat idézzük fel, melyet Détár Enikő énekel az aranylemezekben.

A magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

Kovács Kati meg annyi feledhetetlen slágere közül ma egy 1978-asat idézünk fel az aranylemezekben. Ekkoriban a V-motorok szerzőivel, Ler Istvánnal és Demjén Ferenccel készített lemezt, és ezen szerepel a Szívemben zengő dal is. Mindjárt meg is hallgatjuk, ám előtte még Aracki László előadásában csendül fel Dobos Attila és Szenes Iván szerzeménye, az Isten véled édes piroskát.

Az aranylemezekben ma 1980 néhány nagy sikerét elevenítjük fel. Az Illésben és a Fonográfban töltött évek után Bródy János 1980-ban jelentette meg Hungarian Blues című szóló lemezét, amely hatalmas siker lett, és több dal is örökzöldé vált róla. Ma a Maszkabált elevenítjük fel. Utána az 1980-as Tessék választani rádiós dalverseny második helyezett dala, az Állj meg kislány hangzik el Ihász Gábor előadásában. Végül pedig 1980-as válogatásunkat az LGT zárja, Karácsony János és Stevanovic Dusán a Dal a miénk című szerzeményével, amely a Noksi című dupla albumok Játék elnevezésű oldalán jelent meg.

Egy dal erejéig még maradunk 1980-nál, de ez egy világsláger feldolgozása. A francia chanson és film csillaga Charles Aznavour írta és adta elő azt a dalt, melyet Bradányi Iván magyar szövegével, ő címmel már is hallhatnak az aranylemezekben Máté Péter és a Rendezvous zenekar előadásában.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek mai összeállítását Márkus Alfréd és Ábrahám Pál klasszikus örökzöldjeivel zárjuk a Körmendi Együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Lassan érkezik Budai Beatrix a Jó ebédhez szóló nótával, amelyben ma is a Hungarikum műfaj gyöngyszemeiből válogat önöknek. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban, változatos stílusban, műfajban és hangulatban, az önök kérései alapján játssza le a legnépszerűbb felvételeket Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek képzeletbeli időgépét pedig holnap délelőtt is 10 és 12 óra között bírjuk működésre, számítok önökre. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó. Pihenést. A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061 350 60 70-es telefonszámon. Amplifon. A

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Az uniós források hazahozatala a tét. Holnap tárgyal erről Brüsszelben Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével. Ma a NATO vezetőjével találkozik a kormányfő.
1: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatát. Júliustól csak nem felére vágnák vissza a bérüket, és kevesebb költségtérítés járna.
2: Célegyenesben a budapesti BL döntőre készülődés. Megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt Ferenc repülőtér pedig az egyes terminált is beüzemelte.
1: Az időjárásról.
2: Napos, száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Holnap a bizottság elnökével, ma pedig a NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik Brüsszelben Magyar Péter kormányfő. A találkozót tegnap este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patricia.
3: Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet alap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárolt 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra összpontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
1: A Tisza párt benyújtotta a politikusok fizetés csökkentéséről szóló javaslatot. Eszerint júliustól csak nem felére vágnák vissza a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a frakcióvezetők és helyetteseik bérét. Emellett nem kapnának telefonköltségtérítési díjat, és jóval kevesebbet költhetnének szállásra, irodabérletre, üzemanyagra és a munkájukat segítő alkalmazottak bérére is. Magyar Péter múlt héten azt is bejelentette, hogy a polgármesterek keresetét is csökkentenék. Az önkormányzatokat tömörítő szervezetek tiltakoznak és egyeztetést kezdeményeztek a kormánnyal. Brieska Dániel összefoglalója.
4: 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az önkormányzati rendszer reformjáról. Ebben azt szeretnék, hogy az önkormányzatokat is vonják be a róluk szóló döntésekbe. Mint írták, a javaslatcsomagot polgármesterek és önkormányzati szakértők készítették el, ami tárgyalási alapja lehet egy együttműködésnek. A MÖSZ azt pozitívan értékeli, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kapnak. Több alkalommal is kezdeményeztek tárgyalásokat a kormánnyal, de mint írták, választ eddig nem kaptak. A 20 pontos szakmai anyagban a többi között az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását sürgetik. Megerősítenék az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerét, leállítanák a versenyképes járások programot és megszüntetnék a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét. Ezek mellett egy rendszeresen működő érdekegyeztető fórumot is létrehoznának a kormány és az önkormányzatok között.
5: Csökkenni fog a polgármesterek fizetése, újra vissza a régi szintre.
4: Magyar Péter múlt héten az RTL-nek adott interjúban jelentette be, hogy csökken a településvezetők fizetése, velük együtt pedig a miniszterek és országgyűlési képviselők javadalmazását is megvágják. A települési önkormányzatok országos szövetsége átgondolatlannak tartja a kijelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormánnyal. A szervezet szerdai közleményében azt írta, ha a polgármesteri illetményeket a 2024 előtti szintre csökkentik, az újabb bérfeszültségeket okozna. Szerintük különösen az 5000 lakos alatti településeken, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte. Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke úgy véli, az önkormányzati rendszer stabil működéséhez, kiszámítható finanszírozásra és a település vezetők munkájának megbecsülésére van szükség.
6: Ne keverjük össze azt, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek és azoknak piaci béret adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusokat, akiket nem a fizetésüket csökkentik, hanem börtönbe kell őket csukni.
4: Hódmezővásárhely polgármestere szerint a politikai vezetők bérének csökkentése csak látszatintézkedés a korrupció ellen. Márki-Zay Péter a közösségi oldalán úgy vélekedett, a valódi cél az önkormányzatok hatalmának központosítása, ami az ország egyszínűvé válásával fenyeget. Közben a Tisza benyújtotta a képviselői tiszteletdíjak és juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Eszerint a képviselői tiszteletdíj majdnem a felére csökken. Jelentősen szűkül az igénybe vehető juttatások és támogatások köre is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselőknek biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés, továbbá a budapesti képviselőknek eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret.
1: Ledarált iratokkal teli zsákokat találtak a Kulturális Minisztérium alaksorában, amelyekre Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint szükség lehetett volna a már zajló nyomozáshoz. A Nemzeti Kulturális Alapnál szerdán tartottak házkutatást a

0: Nyomozás.
1: Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Arab Programnál tapasztalt visszaélések és közpénz felhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.
0: Az adóhatóság több helyen, így a minisztérium irodáiban is megvizsgált eszközöket és iratokat, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán azt mondta, a hatósági akcióval párhuzamosan a kormány egy átfogó belső vizsgálatot indít.
1: A vizsgálat eredményeiről természetesen majd feltételezem, hogy a NAV munkatársai beszámolnak, mi pedig folytatjuk tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértünk, és amelynek célja az, hogy kiderítsük, hogy pontosan milyen formában, mire költött pénzt, és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Arab Program.
0: Pörögnek az események az NKA ügyben, reagált a házkutatás hírére a minisztérium egyik frissen kinevezett államtitkára. Nagy Ervin azt írta, működő hatóságok, működő állam, működő ország.
1: Ezekre az iratokra, vagy valamely iratokra, amelyek lehet, hogy ilyen állapotban feledzenek, és szükség lett volna a nyomozáshoz.
0: A házkutatás után már egy zsákokkal teli helyiségből jelentkezett a kulturális miniszter, aki ledarált papírfecniket mutatott fel. A videó szerint százával sorakoztak a minisztérium pincéjében a zsákok, bennük a ledarált iratokkal. Tarz Zoltán szerint a vizsgálat előtt semmisíthettek meg bizonyítékokat.
1: Ha benéztek itt a zsákok mögé, még több zsákot láttok. Nos, hát így készült az átadás átvételre az előző kormány. Hankó miniszter úr, ugye ez az ő minisztériuma volt. Hogy is mondjam, hát mindesetre gyanús, hogy mik lehetnek ezekben az iratokban. Mi minden lehet, amit ezek a zsákok rejtenek, amit nem szerettek volna, hogy mi felfedezzünk és megtaláljunk.
0: A Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány április végén robbant ki. Hankó Balázs volt miniszter, cáfolta, hogy pártszimpátia alapján ítélték volna oda a támogatásokat, és jogszerűnek nevezte a döntéseket, amiket szerinte a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állva hoztak meg. Azóta az NKA bizottságának tagjai sorra lemondtak. Távozott Búzs Balázs alelnök, Vinyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetője, és Bán László a Szépművészeti Múzeum igazgatója is.
2: Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Ezt a Tudományos és Technológiai Miniszter közölte közösségi oldalán.
3: Tanács Zoltán azt írta, találkozott a Hunren vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. A tárcavezető kiemelte, következő lépésként kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel.
2: Nem csak a fogyasztói árakat csökkenteni, hanem a magyar gazdákat is segíteni a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorának. Apáti Ferenc szerint az intézkedés segíteni az áfacsaló kereskedők kiszűrését és javítaná a magyar gazdák versenyhelyzetét. Nagy Viktória összeállítása.
4: Próbálták már ezt az áfa csökkenést, és azért mindenki elvitte, csak a fogyasztónak nem jutott belőle.
5: 2000 forint csak a zöldség a leveshez, akkor még nincs hús.
6: Jelenleg 27% a zöldséggyümölcs általános forgalmi adója. A TISZA programjában viszont az szerepel, hogy az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentik, hogy a termelők versenyképesebbek legyenek a piacon, és a magyarok könnyebben hozzájuthassanak az egészséges hazai termékekhez. Erről beszélt korábban Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter is.
7: Elérhetővé tesszük mindenki számára az egészséges élelmiszereket, amelyek áfáját 5%-ra csökkentjük. Ezzel a termelők versenyképesebbek lesznek a piacon, és minden magyar könnyebben hozzájuthat az egészséges hazai termékekhez. Életet lehelünk a zöldség-gyümölcs termesztésbe és a kertészeti ágazatba.
6: Az agrárágazat 2012 óta lobbizik az áfa csökkentésért, mondta a Hajnaltáj című műsornak a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, örülnek az új kormány ígéretének és bíznak abban, hogy meg is hozza ezt a döntést, mert pozitív hatása lenne az ágazatra. Az intézkedés megoldaná például az áfa csaló kereskedők kérdését.
8: Amíg 27% volt az áfa, addig megérte áfa csalásból megélni. 5% áfa az már nem elég nagy profit ahhoz, hogy valaki merjen áfát csalni. Így az ilyen feketéző áfacsaló kereskedők kikopnak a piacról, és a tisztességesek versenyképessége teljesen egyértelműen növekedni fog.
6: Hozzátette, hogy az áfa csökkentés az Európai Unión belüli kereskedelem szempontjából is segítené a magyar gazdák versenyhelyzetét.
8: Ugyanis aki import árut hoz be, az 0% áfa kulcssal vásárolhat, tehát 0% áfát finanszíroz, míg aki belföldi termelőtől vagy eladótól vásárol, az 27% áfa finanszírozásával teheti ezt meg. Ugyanis export-import üzletekben.

0: belül 0% az áfa kulcs, és ezek olyan távolra vezető pozitív hatások, ami az áldozat számára egyértelműen elő.
1: Apáti Ferenc kiemelte, az áfa mérséklése a fogyasztói árakat is csökkenteni. Hozzátette azonban, hogy a zöldségek és gyümölcsök árát legnagyobb részben továbbra is a kínálat időszaki ingadozása határozza meg, így például a jelentős fagykár miatt a gyümölcsök ára magas lesz.
2: Az ellenzéki pártok élesen bírálják a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatát, amelyvel 8 évben maximálnák a miniszterelnöki poszt betölthetőségét. Az előterjesztői expozéban a kormánypárt politikusa arról beszélt, hogy a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan. A Fidesz és a KDNP képviselői szerint viszont a korlátozást kizárólag Orbán Viktort érinti. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó alkotmányi jogász pedig azt mondta, a törvény személyre szabadsága jogállami elveket sérthet. Császár Attila összefoglalója.
3: Az általunk benyújtott alaptörvénymódosítási javaslat nem puszta technikai korrekció.
4: Átfogó alaptörvénymódosítást indított a Tisza kormány, melynek egyik központi eleme a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. A másik sarkalatos pontja pedig a miniszterelnöki hivatali idő 8 évben történő limitálása.
5: Parlamentáris rendszerben olyat, hogy 2 ciklusra korlátozott a miniszterek megbízatás, nem nagyon találnak. Mondhatnám, hogy ahol találnak, azok alkotmányos monarchiák.
4: A beterjesztők javaslata heves ellenállást váltott ki a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk részéről is a parlament szerdai ülésnapján.
6: Félnek attól, hogy Orbán Viktor visszatér.
4: Mivel a törvényjavaslat szövegébe bekerült az 1990-es kezdődátum, azzal vádolták a kormányt, hogy a szabályozás elsődleges célja Orbán Viktor esetleges visszatérésének megakadályozása.
7: Amit most csinálnak, az pontosan az, mint amit az elmúlt 16 évben láttunk. Tehát önök visszaélnek a kétharmados többségükkel.
4: Mellétei Barna Márton expozéjában azt mondtam, a közhatalom gyakorlása nem lehet korlátlan.
3: A demokrácia azt is jelenti, hogy egyetlen politikai szereplő sem válhat leválthatatlanná, és egyetlen hatalmi központ sem nőhet a demokratikus kontroll fölé. A történelem újra és újra megmutatta, a demokratikus rendszerek nem egyik napról a másikra omlanak össze. A szabadság intézményei fokozatosan gyengülnek meg.
4: Hak Péter jogtudós a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, a törvény személyre szabadsága jogállami elveket sérthet, visszaható hatája pedig a jogalkotás tilalmába ütközhet.
8: Hogyha ez a szabály így elfogadható és működhető, akkor ez bármikor bárki ellen lehet, be lehet vetni, és előfordulhat az, hogy egy valamikori jövőbeli kétharmad a választás előtt egy fél évvel szintén bővíti ezt a kört, hogy kik nem lehetnek miniszterelnökök, az éppen akkor aktuális kihívó kizárva a választás lehetőségét.
4: Schiffer András konkrét példákkal tette világossá, hogy miért súlyos hiba a legszor. Az ügyvéd politikusa a közösségi oldalán azt írta, amennyiben az országgyűlés a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmába ütköző alaptörvénymódosítást fogad el, úgy a regulatív hatalmat gyakorló Súlyog Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
2: Jogsegélyszolgálatot hozott létre a CÖV-CÖKA a jogalap nélküli támadások célpontjává váló civil támogatóinak, jelentette be a szervezet operatív igazgatója.
9: Heizler Norbert azt mondta, a jogsegélyszolgálatot azoknak ajánlják fel, akiket az elmúlt években végzett tevékenységük miatt jogszerűtlennek vélt számonkérésnek vetnek alá.
10: Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ország új vezetői ígéreteiket megvalósítsák. Egyetértünk azzal, hogy az esetleges jogszabálysértéseket feltárják, és ezek következményeit érvényesítsék és érvényesítessék. Rendelkezésre állunk mindazoknak, akik szükségesnek látják segítségünk elfogadását. Valós felvetéseik alapján jogaik védelmét felajánljuk. Mi a lehetőséget biztosítjuk, hiszen szellemi honvédőként kötelességünknek érezzük, hogy a hátrányosan megkülönböztetett emberek értékeit, érdekeit megvédjük.
2: A csaknem egy héttel ezelőtti robbanás után megkezdődhet a MOL tiszaújvárosi üzemének helyreállítása. A cég megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket. Szakértők szerint több hónap, mire újraindulhat a termelés az üzemben. A robbanásban a MOL egy fiatal dolgozója meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 7 még mindig kórházban vannak, többen súlyos égési sérülésekkel. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
11: Detonáció az nagy volt.
1: Idézték fel a MOL szakemberei a robbanás másnapján a történteket, a detonáció több épület nyílászáróját is kiszakított. A súlyosan megrongálódott pirogázbenzin vezeték okozta a csaknem egy héttel ezelőtti tragédiát. A MOL-tól kapott információk szerint mostanra elhárult a közvetlen baleset veszély.
12: A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket.
1: Magyar Éva szerdán a kormány szóvívői tájékoztatón jelentette be a fejleményeket, azt mondta, még több hónap, mire helyreáll az üzem működése. A gazdasági és energetikai minisztérium napi kapcsolatban van a MOL-lal, az olajvállalat folyamatosan beszámol az aktuális helyzetről.
12: Az üzem biztonságos szénhidrogén mentesítése továbbra is folyamatban van. A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik. Ezt követően derül ki, hogy várhatóan mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslés alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem.
1: Fekete zászló lobog a tiszaújvárosi üzem bejáratán. A robbanásban egy fiatal édesapa életét vesztette, 9-en pedig megsérültek, 7-en még most is kórházi ellátásra szorulnak. Állapotuk stabil és folyamatosan javul. A súlyos sérülteket a Debreceni Egyetem klinikai központjának égési centrumában ápolják. A betegek kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. A többi sérültet Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Szempén vármegyei központi kórházban látják el. Egy éven belül ez volt a második súlyos üzemi baleset a MOL-nál. Tavaly októberben a 100 halombattai finomító gyulladt ki, akkor személyi sérülés nem történt, de a meghibásodás miatt azóta is csökkentett kapacitással működik a gyár. A teljes helyreállítás októberre várható. A MOL tiszaújvárosi telephelye nem kőolajfinomítással, hanem műanyaggyártási alapanyagok előállításával foglalkozik, így a baleset az ország üzemanyag ellátását nem veszélyezteti. A robbanás miatt a Borsod-Abaúj-Szemplén vármegyei rendőrfőkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folytat nyomozást.
2: A cégeknek már csak néhány napjuk van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági és több mint 100 ezer cégtől a kisvállalati adóbevallást. A számviteli beszámoló benyújtásának határideje május 31-e. A kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókkal járhat. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
13: Május 31-e az első kötelező határidő, amire a cégeknek oda kell figyelni.
14: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Linczmaier Szilvia a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót eddig kell beküldeni, amit az érintett cégek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan.
13: A következő határidő, az pedig június 1-e hétfő. Eddig kell benyújtani a társasági adóbevallást. Mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV a társasági adóbevallást, és ugyanígy június 1-e hétfő a határidő a KIVA-nak is. A KIVA az a kisvállalati adó, ezt is 100 ezer cégtől várja a NAV.
14: Idén módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Erről már Kádár Zsombor, a NAV sajtóreferense beszélt a Kossuth Rádióban.
15: Egészen onnantól, hogy valaki benyújtja a kedvezményt, tehát attól az évtől, egészen addig, ameddig az utolsó részletét is igénybe tudja venni ennek a fejlesztési adókedvezménynek, minden évben folyamatosan kell adatot szolgáltatni, és ezt, hogyha most beadandó bevallásról beszélünk, akkor azoknak is meg kell tenni, akik ezt 2014 után kérték, és még nem vették teljes mértékben igénybe. Tehát már nekik is ebben a részletes adatszolgáltatással kell dolgozniuk, és nekik is ezt a bevallásba akkor be kell írniuk.
14: A szakember emellett arról is beszélt, hogy milyen szankciókkal jár a kötelezettségek elmulasztása.
15: Hogyha valaki nem nyújtja be egyáltalán, abban az esetben 1 millió forintos mulasztási bírság szabható ki a bevallás elmulasztása miatt. Hogyha pedig a beszámolót nem teszi közé határidőben, annak több körös egyébként a szankció. Először felszólítjuk egy 30 napos határidővel, aztán pedig egy újabb felszólítást kap, de akkor már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot, és hogyha ezt sem teszi meg, akkor a következő körben ott töröljük az adószámát.
14: Kádár Zsombor hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV idén is emlékeztető levelet küld, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
2: A hétvégéig érdemes elkölteni a 2024-ben kapott juttatást a szép kártyákról.
9: Fata László juttatási szakértő azt javasolja, aki érintett lehet, a kártyájához tartozó szolgáltató weboldalán vagy applikációjában nézzen utána, hogy van-e még ilyen összeg a számláján. A szakember emlékeztetett, a változás a veszélyhelyzet megszűnte miatt lépett hatályba.
16: Arra kell figyelni, hogy május 31-től feltöltést követő második év után, elkövetkező május 31 után havi 3%-ot vonhat a szolgáltató. Ugye ez egyszer kevesebb, tehát hogyha valaki ezt nem veszi észre, hogy elkövetkezett az a határidő, nem akkor összeg, egyszer 3%, de hónapok alatt ez komolyabb összeg is lehet. Úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mennyi maradt 2024-ről. Alapvetően az történik, hogy a régi egyenleg csak azok, amik 2024-ből meg maradtak, abból kezdi majd a szolgáltató honni a 3%-okat, és a többi az elérhető marad, elkölthető marad.
9: Fél egy lesz 5 perc múlva.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy holnap tárgyal Brüsszelben az uniós források hazahozataláról Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével, ma a NATO vezetőjével találkozik a kormányfő. Rövidesen pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy célegyenesben a budapesti BL döntőre készülődés, megnyitották a szurkolói zónát a Hősök terén, a Liszt-Ferenc repülőtér pedig az egyes terminált is beüzemelte.
17: Déli krónika.
2: Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, és leragadni annál, ki képviselje Európát az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Kaja Kallas Cipruson azt mondta, nem a tárgyaló személye a fontos, hanem az unió tárgyalási stratégiája. Közben Oroszország és Ukrajna folytatja a háborút. Már a virradóra kölcsönösen támadták egymás településeit drónokkal és tüzérséggel. Részletek Barna Pétertől.
18: Ukrajna éjszaka ismét drónokkal támadta Oroszország 6 régióját, írta az MTI orosz források alapján. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint légvédelmük 62 ukrán drónt lőtt le. Oroszország pedig 150 drónt és ballisztikus rakétát vetett be az éjjel és tüzérséggel lőtt ukrán településeket. Szerdán pedig 11-en köztük 2 gyermek sérült meg Odesszában egy légitámadásban. Oroszország azután fokozta az Ukrajna elleni támadásokat, hogy állítások szerint a múlt héten az ukránok több mint 20 embert öltek meg egy luhanszki diák otthon elleni támadással. Vladimir Putyin megtorlást ígért, az orosz külügyminisztérium pedig felszólította a külföldieket, beleértve a diplomatákat és a nemzetközi szervezetek képviselőit is, hogy hagyják el Kijevet. Az orosz fenyegetés óriási felháborodást váltott ki Ukrajna szövetségeseiben, mások mellett Németország, Norvégia és Franciaország is berendelte az orosz diplomatákat. A francia külügyminisztérium szóvivője arról írt, Moszkva cinikus és megveti a nemzetközi jogot. A tárca hangsúlyozta, Párizs határozottan elítéli a megfélemlítést. Felelőtlen fenyegetésnek és súlyos eszkalációnak nevezte a kijevi nagykövetségek kiürítéséről szóló orosz üzeneteket a román külügyminisztérium, és ők is berendelték az orosz nagykövetet. Bukarest közölte, diplomatáik maradnak Kijevben. Közben egyre nagyobb a feszültség a balti államokban és a NATO keleti szárnyán. Az orosz fenyegetés miatt Litvánia rohamtempóban fejleszti a drón elhárítását, illetve a saját nagyható távolságú drónjait. A litván honvédelmi miniszter közölte, a fejlesztésekben az ukrán tapasztalatokat és a NATO technológiáit használják fel. Több kulcsfontosságú képességet kell egyszerre fejleszteni. Ez a védelemről szól, de ugyanúgy a nagyható távolságú több mint 200 kilométeres támadásról is. A hadseregnek minden irányban felkészültnek kell lennie, mondta Robertas Kaunas. Az Egyesült Királyság szolidáris a balti államokkal és az összes NATO szövetségessel. Erről az Egyesült Királyság fegyveres erőkért felelős minisztere beszélt hangsúlyozva, egyetlen NATO tag elleni támadás és mindenki elleni támadásnak számít. Geopolitikai szempontból még soha nem láttam ennyire instabil helyzetet. Súlyos válság van a Közel-Keleten és itt az ukrajnai háború is. Van azonban egy stabil pillér, a NATO, ami a világ legsikeresebb védelmi szövetsége, és az is marad, fogalmazott a miniszter. Az Európai Unió külügyminiszterei pedig Cipruson tárgyalnak egyebek mellett arról, milyen feltételekkel és célokkal üljenek tárgyalóasztalhoz Oroszországgal. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a találkozó előtt arról beszélt, a tárgyalás csapatmunka. Úgy gondolom, hogy Oroszország csapdába akar csalni bennünket, miközben arról vitázzunk, kitárgyaljon velük, ők előre tudják, hogy ki a megfelelő számukra és ki nem. Ne sétáljunk bele ebbe a csapdába. A tárgyalás mindig csapatmunka, vannak jó zsaruk és rossz zsaruk. Kell egy stratégia, hogyan üljünk tárgyalóasztalhoz, ami fontosabb annál, hogy ki lesz a tárgyaló, fogalmazott Kaja Kallas. Volodymyr Zelenszkij nemrég sürgette a tárgyalások újraindítását, valamint azt, hogy Európa is részt vehessen benne. A Kreml pedig szerdán azt közölte, Vlagyimir Putyin nyitott lenne a tárgyalásokra Európával.
2: Katonai célpontok ellen hajtott végre légi csapásokat Iránban az amerikai hadsereg. Három napon belül már másodszor bombázták a stratégiai fontosságú Bandar Abbasi kikötőt. Az amerikaiak drónokat is lelőttek, amelyek a bejelentés szerint veszélyt jelentettek az amerikai haditengerészet Hormuzi szorosban állomásozó hajóira.
9: Közben az amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
2: Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára a dél-belgiumi Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a város utcáin.
9: Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak. A liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Katonák segítik a közterületek biztonságát a belga főváros több vasút és metroállomásain is, hogy visszaszorítsák a kábítószerkereskedelem okozta egyre gyakoribb erőszakos cselekményeket.
2: Továbbra sem enyhül az Európát sújtó szélsőséges hőség. Portugál szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a következő években akár megtízszereződhet az országban előforduló hasonló intenzitású hőhullámok száma. A kánikula a francia fővárosban sem hagyott alább, az elmúlt napokban minden nap 35 fok feletti hőmérsékletet mértek Párizsban. Olaszország több városában is a legmagasabb vörös riasztást adták ki. Részletek Buka Bence és Mikja György összeállításában.
17: 40 fokot mutat az utcai hőmérő egy dél-portugáliai kisvárosban, ez 10 Celsius fokkal magasabb az ilyenkor szokásos átlagnál. A rendkívüli hőség miatt a portugál hatóságok országszerte bozót tűzfigyelmeztetést adtak ki. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt a mostanihoz hasonló szélsőséges meleg a jövőben megszokottá válik. Egy közepesen súlyos forgatókönyv szerint a klímaváltozás miatt akár a négyszeresére is emelkedhet a portugáliai hőhullámok száma. Egy borulátó becslés alapján pedig 8 vagy 10-szeresére is nőhet ez az arány, ami azt jelenti, hogy évente akár 10 extrém hőhullám is sújthatja az országot, magyarázta egy szakértő. A francia fővárost sem kímélte a perzselő hőség, a 35 fokot meghaladó meleg mindennapos volt a héten Párizsban, de előfordult, hogy 40 fok feletti értéket is mértek. A kánikula ellenére a legnépszerűbb látnivalókat, mint például az Eiffel tornyot most is előzönlik a turisták. Még mindig csak május van, 34 fokra inkább júliusban vagy augusztusban számítana az ember. Remélem, hogy egy kicsit hűvösebb lesz, mondjuk 20 fok körül, de azért túléljük, fogalmazott egy brit turista. Az állatokat sem kíméli a meleg. Egy Milánó melletti lovardában például rendszeresen le kell locsolni a lovakat, hogy kibírják a hőhullámot. Különösen a sötét szűrű állatok viselik nehezen a kánikulát. Róma kutyai most különösen népszerűek, rengetegen özönlenek a vízforrásokhoz, hogy enyhítsék a tikkasztó hőséget. Az olasz egészségügyi minisztérium már a legmagasabb vörös riasztást adta ki négy észak- és közép-olaszországi városra, köztük Rómára is. Ezt a szintű figyelmeztetést akkor rendelik el, ha a hőség már az egyébként egészséges emberek szervezetére is veszélyt jelent. A második legsúlyosabb narancssárga riasztás további 14 olasz városban van érvényben.
2: Budapest felkészült a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntőjére. Délelőtt megnyílt a Hősök terén kialakított hivatalos szurkolói zóna, ahol hétvégéig számos programmal várják a drukkereket. A BL döntőre több tízezer turista érkezik a magyar fővárosba, főként repülővel. A Budapest Airport vezérigazgató helyettese arra kérte az utasokat, hogy a szokásosnál jóval korábban érkezzenek meg a repülőtérre a következő napokban. Harcsás Gergely összefoglalója.
19: A következő napokban Budapestre figyel a sportvilág. A 2020-as labdarúgó Európai Szuperkupa és a 2023-as Európa Liga döntő után a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének ad otthont a magyar főváros. A sorozat fináléjában az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain csap össze. A sportesemény rendkívüli terhelést jelent a légi közlekedésben, mondta a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentini Katalin a közmédiában jelezte, az utasforgalom és a járatok száma is a kétszeresére nő. A hétvégéig nagyjából 250 ezeren fordulnak meg a Liszt-Ferenc repülőtéren. Közölte, a jelentős többletterhelés miatt az egyes terminált is megnyitják, ahova az angol szurkolók és a Wizz Air londoni járatai érkeznek.
20: Ez most egy nagyon speciális eset. Check-in pultokat újra üzembe helyezni, utasbiztonsági folyosókat hoztunk be az utascsarnok közepére, hogy legyen hely. Étel-ital vásárlási lehetőség, határőr ellenőrzést állítottunk fel, és a különböző közlekedési módoknak, taxiknak, minibuszoknak, shuttle-járatoknak, százenek, mindennek a drosztja és a megállója ugyanúgy kiépítésre került az egyes terminál előtt is, úgyhogy egy teljes értékű terminálként fog üzemelni.
19: A megnövekedett utasforgalom miatt késhetnek a menetrend szerinti járatok, hívta fel a figyelmet a vezérigazgató helyettes, aki arra kérte az utasokat, hogy a megszokottnál jóval korábban érkezzenek a repülőtérre.
20: Nagyon fontos, hogy mindenki tájékozódjon, hogy mennyi idő alatt ér ki a repülőtérre, és számoljon plusz idővel. Azt kérjük, hogy 2,5 órával hamarabb érkezzen mindenki a repülőtérre, akkor a tömeget kezelni is több időt, tehát a check-in pultoknál, akár az utasbiztonságnál is több időt vesz igénybe, mint egy szokványos napon. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy hagyjon elég időt az utas folyamatokra. Nézzék a járat információs rendszereket, az utas tájékoztatást, és ha a légitársaság azt kéri, hogy akár az utas még 2,5 óránál korábban jöjjön ki, akkor ezt mindenki tegye meg.
19: Közben a Hősök terén megnyílt a hivatalos szurkolói zóna, ahol a döntő kísérő rendezvényeként színes programok várják a látogatókat, akik a Bajnokok Ligája trófeáját is megnézhetik. A serleg a kétszeres világbajnok korábbi brazil válogatott Cafu vezetésével érkezett meg a Hősök terére. A BL győztes játékos a megnyitón elmondta, örömmel érkezett Magyarországra. Eddig nagyon tetszik Budapest. A világbajnokság után a Bajnokok Ligája a labdarúgás legrangosabb eseménye, és büszke vagyok rá, hogy ismét kezemben tarthatom a trófeát. A főpolgármester óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy Budapest adhat otthont a döntőnek. Karácsony Gergely hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az idei érkezők jól érezzék magukat.
21: Budapest azt gondolom, hogy jól bizonyított már az elmúlt időszakban kiemelt sportesemények megszervezésében. A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, hogy a sportot is szereti Budapestet. Remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni a városunkban, és újra Budapest bekerül méltán a gyönyörű épületeivel és hangulatával a világsajtóba.
19: Az esemény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A Bajnokok Ligája döntője szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
9: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható. A munkavégzés mögött 14 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-es autópályán Budapest irányába Tata térségében terelést bontanak el. A 66-os kilométernél csak a leálló sáv járható. A Tata és az M0-ás közötti Bicskei résznél, a 35-ös kilométernél pedig egy műszaki hibás autó vesztegel az átterelt belső sávban, mindkét helyen 5 kilométeres a kocsisor. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény után dolgoznak, az 53-as kilométerig torlódnak a járművek. A 4-es főúton Üllő belterületén baleset történt, a 87-es kilométernél a főutat lezárták.
2: Fővárosi információk következnek.
22: Jó napot kívánok! A fővárosban 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért már lezárták a Hősök terét körben, a Kóskáról sétányt és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárták a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
23: Időjárás jelentés.
2: Tegnap még megdőlt a fővárosi melegrekord, mára viszont több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Meddig tart ez a kisebb lehűlés? Kérdezem Pál Márton meteorológust.
0: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mai, illetve a holnapi napon lehet még átlagos környéki, vagy esetleg néhány fokkal az alatti hőmérsékletre számítani. Ugyanis egy hidegfront vonult át, és mögötte elsősorban az ország északi felén 5-10 fokkal esett vissza a hőmérséklet. A mai napon még derült vagy gyengén felhős lesz az ég, keleten északkeleten képződhetnek gomoly felhők, de ezekből csapadék nem lesz. A délutáni órákban 22-27 fokot mérhetünk, míg estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Aztán éjszaka derült vagy fátyol felhős idő várható csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A minimum hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alá hűlhet a levegő, míg a belvárosokban, valamint a vízpartokon 11 foknál enyhébb lehet a hajnal. Holnap marad az általában derült vagy fátyol felhős napos idő csapadék nélkül. Nagy területen kísérhetik élénk lökések az északi-északnyugati szelet, a maximum pedig a mai az hasonlóan 22 és 27 fok között várható. Aztán szombatra már melegszik az idő, köszönhetően annak, hogy fordul valamennyire a szél. Egy meleg, valamint egy hideg front is érinti a Kárpát-medencét, emiatt pedig elsősorban az északi, északkeleti tájakon fordulhat elő esőzápor. Aztán vasárnap átmenetileg nyugodtabb idő várható, majd hétfőn már erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszönöm figyelmüket!
2: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fázán Andrea, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket újra. Jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban 2026. május 28-án csütörtökön is. Tartsanak velem egészen 2 óráig. A mai műsorban elsőként Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán énekel, az Eresz alatt fészkel a fecske című dallal indulunk, majd a Ha még egyszer szerelmes lehetnék című nótát Nádasdi László nyújtja át a Dankó család tagjainak. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést!

Pál és Farkas Rozika rádió felvételeivel megyünk tovább. 2017-ben rögzítették azt a hanganyagot, melyen Szirmai László szerzeménye szól, Ne hidd azt, hogy elemészt a bánat címmel. Hát hallgassuk meg, mint ahogyan a Rigó fütyre ébredtem című dalt is, P. Fülöp Kálmán és Pécsi Illés Gyula tollából.

Kedves hallgatóink, most egy kis időutazásra invitálom Önöket, ugyanis Bangó Margit 60-as években rögzített felvételei szólnak. Jaj, babám, babám, ez az első dal címe, majd az Ettem paszújt ecetesen című cigánydal is felcsendül. Bangó Margit énekel.

Kedves hallgatóink, hamarosan tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de még azért hallgassuk Németh Csicsó Józsefet és zenekarát. Várom Önöket 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
2: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
3: Fogadnak ott engem?
2: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
3: Maga magyar.
1: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjakról, juttatásokról szóló törvényjavaslatot. Ezerint például a képviselői tiszteletdíj 10.35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, a mobiltelefon költségtérítés pedig megszűnne. Áprilisban csaknem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából fontos papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Bemutatta államtitkárai Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkára a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte legfontosabb feladatának. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyancsak a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. A száraz időjárás miatt a szokásosnál 2 héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás, mondta a katasztrófavédelem szóvivője a Kossuth Rádiónak. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mukics Dániel hozzátette, kémiai, repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyogírtás csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Híreink végén röviden az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beltex.
5: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, mint ahogyan azt már elmondta előttünk szeretett csatornánk hangja, a többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett Revicki Gábor színművész. Még egészen 2 óráig énekelhetjük együtt a legkedvesebb nótáinkat, mint például a Nem loptam én életemben, vagy a Cigányok sátora című csárdást. Szilágyi Sándor segít nekünk ebben már is Lakatos Miklós zenekarának oldalán, majd Mészáros András is dalra fakad, mekkor Jónás Géza zenekarával elénekli az Egyasszonynak 9 a leánya és a 2 holdföldje című népszerű melódiát. További jó dankó rádiózást!

László Ani, Kutasi Katalin, Jákó Vera és Béres Ferenc nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a következő percekben. Hallgassuk meg Ányos Laci szerzeményét, Nem én lettem hűtlen hozzá címmel, majd a Körül csillagos az ég, a Kék a búzavirág és a 33 Rózsafámon című klasszikus magyar nótákkal folytatjuk a sort. További jó rádiózást!

0: leszel.
1: Szóka Júlia Szalai Antallal és zenekarával még Dunaföldvári Dankó Klub előadásunkon lépett fel 2016-ban. Ekkor az Álmodó Tiszapart című Sándor Jenő és Füredi Imre szerzemény is felcsendült. Hát hallgassuk meg újra itt a Jó Ebédhez Szól a Nóta című műsorunkban.

Petőfi Sándor Befordultam a konyhára című versére Szabadi Frank Ignác komponált remek zenét. Ezt halljuk most a következő percekben Jenei Gábor előadásában Toki Balogernő és zenekarának kíséretével. Majd a De szeretnék hajnalcsillag lenni, a jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, a Már én többet a főutcán végigmenni nem merek, és a Perdül a lábam című klasszikus magyar nóták csendülnek fel. Jenei Gábor után Dóri József, Kalina Enikő és Dócs Péter, végül Benedek Fi Katalin énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk továbbra is a klasszikus magyar nótát, ezúttal asztali muzsikát, Mészáros Tivadar és zenekara játszik.

0: Kapi Gábor Nyári Lászlóval és zenekarával énekel a következő percekben egy 2025-ös hangfelvételen. Stúdió koncertünkön csendült fel a Mikor engem besoroztak című dal. Ezt halljuk tehát a folytatásban, majd a Budapesti Operett Színház primadonnája Lukács Anita énekel Balázs Tamás zenekarának oldalán. Ekkor elhangzik a Halkan pengesd ezt a csárdást című dal.
1: Mikor engem besoroztak.

Szabó Szilvia, Gál Gabriella és Szegedi Csaba énekel csütörtöki adásunk utolsó énekes összeállításában. Hát hallgassuk meg a Valamikor úgy szerettem a virágot, a háromszor füttyentett az aradi vonat és a Sárga a csikó, Sárga a nyereg rajta című magyar népies műdalt. Fogadják sok szeretettel!

0: hogy utánuk halok, s látod, itt vagyok.
1: Dankó Rádió, Baján FM 92,2, a magyar zene rádiója.
2: Sárga a csikó, sárga a

Kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtöki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Bicskei Géza cimbalom játékában gyönyörködhetünk. Én ezzel búcsúzom önöktől mára, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is. Várom önöket a Déli Krónika után sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ma pedig a délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz 5 órától, tudod-e még az én nótám, egy kedves lelkes Dankó rádió hallgatóval is persze, Popovics Lászlóval, no de előtte még operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal és persze magyar nótákkal érkezik ide a stúdióba kedves kollégám Gál Zoltán. Fogadják őt sok szeretettel majd, de csak a hírek után. Én búcsúzom már, a szerkesztőműsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra. Thank you.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors bontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek közt Orbán Anita külügyi és Kármán András pénzügyminiszter, ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a tech nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából és közölte, a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoznak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, közölte a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadta ukrajnai célpontjait. Dnipropetrovszk megyében három ember megsebesült, amikor találat ért egy ötszintes lakóépületet, egy családi házat és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be, 6 oroszországi régió fölött. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették, indítéka egyelőre ismeretlen. Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett, eredeti igazolás, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből 3-at eladott, kiderült, Münchenben lopták el. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Az év eddigi legviharosabb napja volt tegnap a Balatonnál. Siófokon óránként 104 kilométeres sebességű széllökést is mértek. Az átvonuló hidegfront hatására szupercellák, heves zivatarok is kialakultak. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. A hajnali 6-11 fokról délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. A szerkesztő Nemesniki és a hangmérnök Wolf Attila nevében is. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további kedves üzeneteiket, és az e-mail címünk is jól ismert, dankoradio@mtva.hu. Az Emileket és családokat köszöntjük névnapjukon, és azokat a születésnapjukon, akik május 28-án látták meg a napvilágot. Varga János Kolozsvárról telefonált, kedves feleségemnek, Varga Erika Csillának születésnapja alkalmából szeretnék üzenni. Nagyon-nagyon szeretem, és kívánom, hogy sok ideig legyünk boldogok egymás mellett, és a Jóisten áldása kísérje utunkat. Várnai Adrien és Sánta Zsolt énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, szeretni bolondulásig.

Mezőberényből Kotrocó Tiborné kérte a következő dalt, Fonyó Barbarát ifja Berki Béla zenekara kíséri, most kezdődik a tánc.

0: sul musical, musical, che virago si virrotti alla val.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Üdvözlöm Önöket, Ilona vagyok. A kívánság műsorban szeretném kérni azt a szép dalt, hogy azért csillag, hogy ragyogjon. Előre is köszönöm. Viszont hallásra.
1: Köszönöm a kérését. Verseim

Ceglidről Polgár Néteri kérte a következő nótát Csuti Csaba előadásában. Kísér Berki Péter zenekara, Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa.

Cseperre Kántor Csanádnak barátnője küldi névnapi alkalmából a következő dalt, és nagyon sok szeretettel köszönti. Nagy Sándor énekel, Hétre ma várom a nemzetinél.

0: Újpesten Márta asszonyt kerek születésnapja alkalmából köszönti családja, baráti köre és egykori munkatársai nevében férje Fehérvári János. Szelecki Zita énekel a kanyargó Tisza partján.
1: Mikor leültem a Tisza partjára, azt megsimogattam a kis fűszálak fejét, amik úgy álltak ott, mintha hallgatnák, hogy mit mesél a Tisza. Mert a Tisza locsog.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc elmúlt, 4:43. Faragó Bélának felesége kérte Püspök Ladányból egyik kedvenc nótáját, Pék Lászlót Sárközi Béla zenekara kíséri, üssek ő, én nem törődöm a világgal.

0: asszony, nem ő lesz itt a mennyasszony, irigyelje már ezen nem változtat, majd a lakodalmon táncolhat.
1: Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén egy nagyon népszerű színész, táncos, komikust, Peller Károlyt ünnepeljük, köszöntjük születésnapi alkalmából, hallgatóink körében is igen-igen népszerű, és a Dankó Rádió rendezvényeinek is igen gyakori fellépője. Most egy interjú részletet hallunk először.
2: Én leültem egy sarokba, és a plüssállatokkal kórházasat játszottam, akkor később nagyon szerettem vonatosat játszani, vagy villamososat. Ez azt jelentette, hogy a ház körül a virágágyásokban különböző járatok voltak, és akkor volt 13-as A, ami ugye nem végigment, és különböző ilyen villamos megállókat gyártottam, hogy Rózsafa utca, meg nem tudom én, és én ezzel egész nap el voltam. Igazából Dunavarsányban, és aztán később költöztünk a nagyszüleim, amikor itt hagytak minket, akkor költöztünk be Soroksára, de soroksári gyereknek vallom magam.
1: Most az egyik nagyszerű szilveszteri gála estünket idézzük fel, ahol Peller Károly Szendi Szilvivel adott elő egy duettet, Kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara, itt a Luxus vonat.

Szóval a hétvégén szép számmal válogatunk Peller Károly felvételeiből, születésnapja alkalmából. Bakonszegen ünnepli Mező László születésnapját, szeretettel köszönti édesanyja Erzsébet, felesége Ancsa, kislánya Flóra, testvére Kitti, sógora Palika, mind nagyon szeretik, Nyíri Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri, paraszt volt az édesapám.

ne gondolja senki azt, hogy nekem nincs szívem. Nem volt az én családomban

csak egy bűnöm, szerette a szép Józsi kozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg húri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikókat is felírtom a végrehajtó. A kocsmába

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagylányomat szeretnénk köszönteni, Zsirai Adrián születésnapi alkalmából. Kívánunk neki nagyon jó egészséget, boldogságban, sikerekben eltöltött hosszú boldog életet. Párja Attila, gyermekei Marcika, Fannika és Anett és az édesanyja. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A dal címe pedig a Virágeső.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Címer Istvánnét szeretném köszönteni Karácsondon, a 76. születésnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig Marikát, üzeni Menye, Brigi és fia Ati. Korda György énekel, Virágeső.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Tárnokon idősebb Szabó Emire névnapja alkalmából fájó szívvel emlékezik felesége Terézia, fiai Emil és Csaba családjukkal. Édesanyjukra emlékeznek a dallal lányai Erzsébet és Lídia. Iliás Tibor énekel, nótát hozzá a síromra.

Majdán egy gyöngyének Sopronba barátnője Katalin küld nagyon sok szeretettel egy dalt a Mézes Kalásból, Házi Erzsébet és Melis György énekel, kívül piros, belül édes.

Érdemesen velünk tartani a következő órában is. Elhangzik majd egy újabb év magyar nótája, ezúttal a Messze van a kicsi falum, aztán a Most tanulok nálad nélkül élni Kovács Erzsétől, és az a gyönyörű dal is, melynek címe Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én. A hírekig idősebb Sárközi Lajos zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon, jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítni.
2: Mozaik.
1: Mozaik, tökéletes.
2: Hozol hát is vödör.
1: Gitár!
3: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvénymódosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem nyer a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sárabotond korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidéki és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter azt is bejelentette, hogy a főispánnak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Bemutatta államtitkárai Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a szakmai szervezetekkel való párbeszéd elindítását és a nagyobb költségvetési intézmények átvilágítását nevezte a legfontosabbnak. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ugyanakkor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, továbbá a magyar levéltárak, könyvtárak, múzeumok és a teljes örökségvédelem nemzetközi szerepének megerősítését. Rakéta és dróntámadás érte Kuvaitot, károkról vagy sérültekről egyelőre nem számoltak be. Közben az iráni forradalmi gárda megtorló csapásról adott hírt, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban. Az amerikai hadsereg néhány órával korábban egy iráni drónkilövő állomásra mért légi csapást. Kuvait területén jelentős amerikai katonai objektumok vannak, és a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, két másik állapota pedig súlyos, az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens reggel történt Winterthur vasútállomásán, a gyanúsítottat egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vették, indítéka egyelőre ismeretlen. Mostantól bárki számára elérhető a Kilencek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adják a nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a Mac Plus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult Kilencek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Sok napsütés várható, Kevés fátyol és gomoly felhővel eső sehol sem lesz. Holnap délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
6: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket, várjuk további kéréseiket, telefonszámunk 061-759-6071. Bakonszegen a hétvégi lakodalmi előkészületekben segítkező rokonoknak, jó barátoknak köszöni a sok segítséget és az áldozatos munkát Kitti és Pali. Születésnapja alkalmából Bot Laci kérte ugyanezt a nótát, Isten éltesse. Tarnék és László Tordai Zoltán zenekara kíséri, utcára nyílik a kocsma ajtó.

Egyesen Nász Viktóriának születésnapi alkalmából minden jót kíván Szabóné Esztinénye sok-sok szeretettel. Walter Imikének második születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot, minden jót kíván Dédi Mama. Tisza püspökiben Bódi Vincéné Marikának 87. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel kíván jó egészséget családja körében Béres Ferencné Egerből. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Holik Sándor vagyok. Szeretnék egy nótát kérni, méghozzá messze van a kicsi falumban, arról

Kassa Dorina szeretné meghallgatni a következő nótát. Talabér Erzsébetet, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Rámás piros csizmát vettem a túri vásáron.

Molnárné Ági kérte a következő dalt Zsámbékról, Budai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.

Valkónét Erikét a legnagyobb szeretettel köszönti legjobb barátnője és férje születésnapja alkalmából. Aracki László slágerét küldik neki, nem csak a 20 éveseké a világ.

Nád udvarról Faggyas Károlyné és férje kérte a következő nótát. Kollár Katalin énekel, Derzsi Györgyöt is hallhatjuk, kísér idősebb Johann János zenekara. Szeretőt keresek.

0: Ezt írta hallgatónk, férjem Bunkóczi Gábor halálának 7. évfordulóján, fájó szívvel emlékezve kérem a Most tanulok nálad nélkül élni című dalt. Köszönettel Bunkóczi Gáborné, Kovács Erzsé énekel.
1: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs már.

család nagyon kedves rokona, Bóka Zsigmondné Margit néni Győr Szemerén ünnepli 83. születésnapját. Szeretnénk köszönteni ezzel a nótával, még sok boldog évet, jó egészséget kíván, sok szeretettel a Kukas és a Csákvári család. Hajnal Nikolettet ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri, azt mondják, hogy szerencsém van.

Szívküldi szívnek szívesen kívánság műsorunkat hallják, 5 perccel múlt 3:30. Kedvesének Kollár Gábornak nagyon boldog születésnapot kíván, sok szeretettel Magdolna. Gubinec Ákost halljuk Zalai Vidám dallamok citerával.

0: Szívföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Köszöntöm a Danko Rádió vezetőit. Rátonyinő Erzsike vagyok Soroksáról. Varga Dezsőt gombán. Köszönteném egy dallal. Jó egészséget, minden szépet és jót kívánok. Sok szeretettel. A dal címe Húzzátok cigányok, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Miklós József énekel, kísér ifjabb Oláh Kálmán zenekarát.

0: gato. Cigano barátok, kedves oda jó kedvet te csinálatok.
1: Závodszky Miklósné jut Kacsincsén, drága férjére, házasságkötésük 49. évfordulóján emlékezik mély fájdalommal, örök szerelemmel. Szász Katit Tordai Zoltán zenekara kíséri, ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Beszes Lászlónak Debrecenbe egy régi ismerős küldi a következő nótát, Gergely Anna énekel, nem titok már a szerelmünk.

0: dopo si intramela con suo volto sagra.
1: Kis János és felesége bármikor szívesen hallgatja a következő nótát. Sápon Rigó Mónika énekel, a 100 tagú cigányzenekar szólistái kísérik. Elindultam hosszú útra.

Szeretném a kívánságműsorban meghallgatni a Künna pusztán szántok vetek kezdető nótát. Küldöm volt munkatársaimnak, Tápió Szent Mártonból, Freiberger Béla, Kolostyák Gyula énekel, Kísér Balázs Tamás zenekara.

Fagymazról Zsuzsa kérte a következő nótát. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri. Rászállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

következő órában egy levél alapján elmesélem majd önöknek egy házaspár megismerkedésének történetét 40 évvel ezelőttről, és játszani fogjuk a Sohasem Mond című dalt is, és azt, hogy akkor is ősz volt. Most Berki Péter zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt ki Kuvait felé, amelyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek ma előkészítő tárgyalásokat folytatnak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tiszapárt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán szinte monopól helyzetbe került Launch Event Kft-t, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaérés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. A részletekről további tájékoztatást holnap adnak a sajtó részére. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. Németországban lopott, milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől 4, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett eredetigazolás, számla és adásvétel szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyekből 3-at eladott, kiderült, Münchenben lopták el. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hajnali 6 és 11 fokról holnap délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort. Jakubik Tiborné Ircsit szeretettel köszöntjük 80. születésnapja alkalmából. Drága Nagyi, köszönjük a szereteted, a gondoskodásodat és a példamutatásod. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Gina, Ildikó és Andi. Biszák Júlia énekel. Meguntam az életemet.

kaptunk egy nagyon kedves levelet. 40 évvel ezelőtt, ezekben a napokban, 1986-ban ismerkedtünk meg a feleségemmel. Én buszvezetőként a Pécs-Szeged vonalon dolgoztam, ő kiszálláson szállt fel, ott dolgozott és ment haza 10 kilométerre. Őszintén szólva, 40 év alatt volt egy párszor, hogy ő is, de én is azt mondtuk, hogy miért nem az ellentétes irányba mentem akkor. Minden jót, boldogságot, jó egészséget, drága feleségem Terike, Szabó Szilviától szeretném kérni a De szeretnék hazatérni című dalt. Köszönettel és minden jót kívánok a Dankó Rádió dolgozóinak. Mi is szeretettel üdvözöljük Önöket, Szabó Szilviát, ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri.

Pelikán István is rendszeres hallgatója, esténként 6 órakor a Túl az Operencián című műsorunknak, melyet Egré József vezet. Most tőle kért egy dalt, kísér Baranyai István zenekara, Fogj egy sétapálcát!

Hajdúböszörménybe Berecki Gábornak és feleségének küldik a dalt 66. házassági évfordulójuk alkalmából, és kívánnak minden elképzelhető jót lányaik, vejeik, unokáik és dédunokájuk. Rákos Csabán vejének és lányának 36. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván anyu. Gránát Zsuzsa és Bokor János énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Van egy nap az életünkben.

0: de a csóka csak egyedül magától.
1: Fésűs Béláné férjének kérte Kalocsáról a következő nótát. Berkes János énekli, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kecskemétre Réti Jánosnak születésnapja alkalmából szeretettel küldi keresztanyú Hernádi Judittól a Sohasem mond, hogy túl vagy már mindenen. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását, Hernádi Judit énekel.

Veszprémből Rátót és Stennék érte a következő nótát, Kormos Margitot Járóka Sándor zenekara kíséri. Utca, utca, íg az utca.

Kados Mihálynénak Sáros Patakra küldi a nótát Bacsó Anikó, Újvári Marikát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, nincs már prímás.

0: Újházyné Marika kérte a következő dalt Egerszalókról, Visser Ágnes énekel, Három kislány ül a padon.
1: Három kislány.

Kolcsár Zoltánné Szigetszent Miklóson férjére 91. születésnapja alkalmából soha el nem múló fájdalommal, szeretettel emlékezik. Bárány Pál Lászlót a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséri. Akkor is ősz volt.

következő dalt Balatonkeresztúrról Ica mama, a Dankó család tagjainak küldi szeretettel, Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Szívfeszítő fájdalom.

Móréti Vadarné kérte Békés Csabáról a következő nótát, Szentendrei Klárát Albert György zenekara kíséri, Hármat Rikkant a Rigó.

Chao.

0: Und war es schon zu neu, weil gestern keiner von dir war.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Egy nótát szeretnék kérni férjemnek, Tóth Illésnek, Tiszapüspökiből. Halálának első évfordulójára és születésnapjára és 65. házassági évfordulónkra. Azt a nótát szeretném elküldni neki, hogy mert akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred. Köszönöm szépen!
3: Én köszönöm, hogy telefonált. Kalmár Pál énekel, Kísér Magyar Imre zenekara.

pedig csak a képzeletem röpít felé fémes lepke szárnyon. Buldogálnak a hópelyhek, körülöttem megdermed az élet. S én még most is azt hiszem, hogy az új tavasz visszahoz majd téged.

Csaba nyíregyházára Valinak küldi a következő dalt, reméli neki benne is szép emlékeket idéz. Zorán énekel, az ünnep.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szoboszlai Pálnak testvére küldi a következő nótát. Domahidi Lászlót Alá Kálmán zenekara kíséri. Kantinosné angyalom.

Párkányi Zsoltnak Györbe keresztapja küldi egyik kedvenc nótáját, Hollai Bertalan énekli, ha bemegyek szombat este a csárdába.

megyek szombat este a csárdába, csak városi olajok jönk a lámpába, csak város télánya érzi a sudába, a cigány, a cigány, a cigány.

0: ott a cigány, a cigány, ottan is huszonló dámot. Fenn a mennyországban hívom a bandámat, a cigány, ottan is huszonló dámot.
1: Kudela Róbertné kérte Szentendréről a következő dalt, Igó Éva és Méhes László énekel, Kár itt minden dumáért.
2: Ugye babát, ugye magát,

micsoda frappáns befejezés, mert hogy végéhez közeledik a kívánságműsor. Ajánlom is figyelmükbe a következő órában Popovics Lászlót és beszélgetőtársát. Ma Judittal beszélgetnek többek között arról, hogy ezer szállal kötődik szülőfalujához, Mezőberényhez. Mesél is majd a településről. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, nagyon szép estét kívánok önöknek. Bangó János zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt. Ez azért nem játék. Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert
4: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétertel kísérő miniszterek, többek közt Orbán Anita külügyi és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytattak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely nem jár a parlamenti képviselői munka minőségének romlásával. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Vegyi anyagokat, köztük meg magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. A Mike Pércsi Anyáka Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a Kattl sajtóosztályát, mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával együttműködésben megvalósuló augusztus 23-áig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Holnap is sok napsütés várható, délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Tudod-e még az én nyótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nultám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nultám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Bent Mezőberény, ugye, és ott egy pár tanya volt, csak a nagy határ, hát nem mindegy volt azért, na, Gyoma felől is, mert ott volt a nagy gát, ugye, közvetlen egy jó dűlőre le kellett menni, és ott lehetett menni Gyomára, piacra, vagy visszafele Berénybe, de az 20 kilométer, és nem egyszer jöttem haza kerékpárral.
0: Egy 78 esztendős hölgyhöz látogatunk, Mezőberénybe, úgy hívják, hogy Judit, az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Hello.
1: Kezdjük, csókolom Judit, Popovics László, Dankó Rádió.
0: Jó, jó napot kívánok, László. Hogy tetszik lenni?
1: Jaj, de köszönöm a kérdést. Pont ezt akartam én is öntől kérdezni.
0: Hát, jó az idő, most már volt eső, a virágok pompák.

0: Szintén, ó, hát még este 7-kor is majdnem, ha olyan az idő. Nem az a régi. Megváltozott minden.
1: És mit gondol, hogy miért fehérebb a fénye van? Erre
0: hát itt
1: teóriája?
0: Hát sok minden van. Olyan dolgok, ami ilyen...
1: Hát mire gondol?
0: Hát arra, hogy...
1: Nem kell tudományos nagyon... értekezés, persze.
0: Hát igen, olyasmi is, meg a sok repülő, meg a változás, ez a... Szóval egyszerűen, nem, semmi nem a régi már, minden megváltozott, mikor én gyerek voltam, nem? Uh-huh. Egyszerűen. Sok modern technika, minden, szóval jó, mert a fiataloknak van ez is, az is, de valamikor nekünk nem minden volt, de jó volt.
1: Hát nem volt ekkora változás a szülei életéhez képest az ön életében, nem?
0: Ó, hát az semmi nem volt az én szüleimnek, meg a nagymamáiknak se. Hát most a minden modern, minden, hát ugye vannak ezek a gyárak is meg, szóval itt Mezőberényben nagyon sok munka lehetőség volt, rengeteg üzem volt. Hát az nincs, az most már mit tudom én, az elment. Szóval sajnos. Uh-huh. Régi világot. Nem mindenki szereti, de nekem jó volt.
1: Hát igen, egyébként most már ugye nagyjából ilyen, nem nagyjából, hanem egészen konkrétan.
0: Hát ez a mesterséges intelligencia, meg a minden, szóval na, nagyon megváltozott minden. Na de hát a fiatalok, ugye ők tanulnak, és lehet nekik szükségük lesz ezekre a dolgokra.
1: Hát igen, mindenképpen felgyorsult a világ. Tehát
0: igen,
1: azt nem lehet mondani,
0: más,
1: hogy nem változott nagyon, mert nagyon-nagyon megváltozott, sőt,
0: nagyon,
1: hát ugye különböző generációk, itt most 15 évente egy új generációt ugye bizonyára hallott már az XYZ, alfa, stb. Generációkról, ez 15 évente gyakorlatilag egy generációváltás történik, és ezt leköveti. Vagyis leköveti a technológiai váltást, ez a generációváltás. Úgyhogy itt tényleg, hát ha belegondol a saját életében, hát hány generációváltás történt, hogyha így számoljuk 15
0: igen,
1: évente. És tényleg már itt tartunk, hogy valamikor szoktam volt mondani, hogy valamikor a legfontosabb dolog a búza szem volt, most meg az adat. Tehát úgyhogy... Ténylegesen
0: hát
1: megváltozott.
0: Meg
1: no de, repüljünk vissza az időben,
0: igen.
1: Mit szólna hozzá, és akkor elevenítsük fel a régi időket, amiről az imént már beszélt. Hallgassuk
0: miről
1: meg a kedvenceit. Jó?
0: Hallani
1: Judit
0: tőle.
1: Kedvencei jönnek tehát, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Innótám című műsorban.

0: Istvánnak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Judittal beszélgetünk, harangszót hozott a nyáresti szél. Ezt a felvételt hallgatjuk hamarosan. Na, melyik nyárról van szó? Melyik esztendőt elevenítjük fel?
2: Hát egész esztendő, mikor én, ugye itt a Mezőberény még falu volt valamikor, és ugye a templomban, meg az emlékek, a régi emlékek, amik nekem itt vannak, a szüleim, a nagyszüleim, úgyhogy meg rendkívül nagyon jó előadó ez a Máté Otilia ebben. Ez régi emlék, ez mindig visszatér nekem, mindig. Uh-huh. Mert ez, na, ez
1: hát mennyi idős, amikor ez az emlék először, ugye, már nem, még nem emlékként, de az életében megjelenik ez az érzés, amire most emlékszik, akkor mennyi idős?
2: Hát az olyan 12 éves körüli lehettem.
1: Uh-huh. Azt hittem, hogy idősebb.
2: Hát, nem. Uh-huh.
1: És miért maradt meg ennyire önnek egy nyár este, hát, amikor harangszót hoz a szél?
2: Ugye ez itt Mezőberénybe, ez mondom, hogy ez falu volt, és hát a templomba is sokat jártam, meg hát, na, ezt nem lehet elfelejteni. Itt 4 templom van Mezőberénybe, és a miénk a legszebb, a legnagyobb talán az országba is, a evangélikus templom.
1: De 12 évesen gondolom volt ehhez kapcsolva egy érzelem önben. Boldog gyermekként élt?
2: Boldog gyermekként. Hát igen, úrvacsorát is ugye vettünk, és ezek az emlékek, ez mind megmaradt. Még akkor 60 gyermek vett úrvacsorát. Hát nem gyermek már, mert olyan ugye serdülő meg fiatalok voltunk még, de na, szóval ezt nem lehet elfelejteni. Egyáltalán nem.
1: Igen. Hát akkor elevenítsük fel, jó? Egyébként nagyjából ez mit jelent? Hányban vagyunk?
2: Mert...
1: Hát hogy mikor volt 12 esztendős?
2: Mikor voltam? Hát 47-ben születtem.
1: Uh-huh. Hát akkor ugye 59-ben volt 12 esztendős.
2: És most vasárnap töltöm a 79. életévemet.
1: Hmm. No, akkor jöjjön a dal, jó? Repüljünk vissza 1959-be, Mezőberénybe, amikor is harangszót hoz a nyáresti szél. Ezt hallgatjuk tehát most Máté Otilliától, ahogy említette, Judit kérésére itt a Dankó Rádióban.

flash. Now I leg your bum bum bum bum. I leg your sub boy sub. Ooh, chick on the boy, my cow, bum the yo. Addig, addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

0: kutyadják, kis angyalok. Beírtányi borotják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Judittal beszélgettünk az édesapjáról, helytünk most néhány szót. Paraszt volt az édesapám. Ezt a felvételt fogjuk majd utána meghallgatni. Ilyen apás gyermek volt?
2: Hát apás gyermek is, meg anyás is, úgyhogy nem volt annyira különbség, de ugye akkor a TS világban dolgoztam, én is dolgoztam, meg ő is, ugye az anyukám is, meg hát, na, hát ugye mondtam már, hogy tanya világban. Ott voltam nyáron kint.
1: Uh-huh. Milyen emlékei vannak az édesapjáról? Ezért kérdeztem, hogy így.
2: Hát ő szeretett mulatni, anyukám is. Hát nekünk van vagy 100 darab kazettánk, ami magnós kazetta. Meg hát vacsorákon, meg mulatni szeretett ugye ő is, meg anyukám is. Nótákat, nagyszüleim, mindenki.
1: És milyen kapcsolata volt az édesapjával önnek?
2: Hát semmi olyan kapcsolatom nem volt, hogy az rossz úton esetleg. Én ugye egyes lány vagyok, anyukám is egyes lány volt, de én is egyes lány voltam. Úgyhogy nem volt semmi olyan. Hát mint általános, mivel hogy ugye az iskolákat is, az óvodát is Mezőberénybe jártam. Úgyhogy nyáron, amikor kint voltam onnét, aztán a harangszót nem igen lehetett hallani, Mezőberénytől 20 kilométerre, Gyomához meg 7. Bizony-bizony nézegethettem a dolgokat.
1: Azt hogy érti, hogy nézegethette a dolgokat?
2: Hát az, hogy ugye abba bent Mezőberény, ugye, és ott egy pár tanya volt, csak a nagy határ, hát nem mindegy volt azért, na, Gyoma felől is, mert ott volt a nagy gát, ugye közvetlen egy jó dűlőre le kellett menni, és ott lehetett menni Gyomára, piacra, vagy visszafele Berénybe, de az 20 kilométer, és nem egyszer jöttem haza kerékpárral.
1: Igen.
2: Hát ugye iskolai éveket itt töltöttem, ugye.
1: Igen. Na akkor hallgassuk meg a dalt, amiről mindez eszébe jutott, jó? Paraszt volt az édesapám. Ez jön tehát Judit kérésére, itt a Dankó Rádióban.

ne gondolja senki azt, hogy nekem nincs szívem. Nem volt az én családomban,

csak egy bűne volt, szerette a szép muzsikozó. Kártya mellé hóbor kellett, meg húri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikókat is felírtom, a végrehajtom. A kocsmában mégis zengett a muzsikozó. Így hát nekem nem maradt már se kocsi, se ló.

tagadtam sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon ezért rólam rosszat senki, mert aki azt szereti, a bánat elkerüli, babája.

0: kocsinó, gyalog járjuk az ajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Judittal beszélgetünk ennek a kislánynak. No, ez a dal miért került a műsorba? Milyen emlékek fűződnek hozzá, Judit?
2: Hát azért, mert ugye, na mint kislányka itt nevelkedtem, na mondtam is, hogy óvodába, meg úgy megszerettem ezt a számot, tetszik tudni, én hallgatom mindig önöket, és ha van egy olyan, akkor azt ott megjegyzem, vagy felírom.
1: De ezt miért jegyezte meg? Miért volt fontos? Vagy mi az, ami felkeltette az érdeklődését?
2: Mert úgy nem hallottam még régebben. Most meg úgy többször hallom ezt a nótát. Úgyhogy... Uh-huh.
1: No, de hát akkor egy kicsit elemezgessük, jó, hogy miért a dallama, vagy a szövege az, ami megfogta?
2: Hát a szövege. Uh-huh. Na,
1: és
2: meg
1: melyik
2: a
1: része?
2: Dallama. A kettő együtt.
1: Melyik része a szövegnek fogta meg, mert abból már
2: hát,
1: el tudunk
2: ugye,
1: indulni,
2: hogy
1: miért
2: is. Hát ugye, mint a kislányra úgy vigyáznak azt a mindenit a világnak. Szóval, hát meg engem tényleg nagyon szerettek a nagyszüleim, meg hát a nagy szüleim is mindenki.
1: Nagyon vigyáztak? Önre?
2: Hát természetes. Hát mondom, hogy egyes gyermek voltam, és ugye itt kint, hát voltam már olyan serdülő lánynak, mikor jártam erre-arra, de azért itthon, na, úgyhogy. Meg hát régen azért ugye, hát munkahely is itt Mezőberényben nekem így sikerült, mikor férhez mentem. Ugye mondtam önnek 15 évesen, még nem voltam 16, mikor férhez mentem. Erről is meséltem másokat.
1: Uh-huh. Értem.
2: Ez így volt. Meg a munkahelyem is itt voltak, ugye. Ma, hát 24-én, ugye, 79 évesen lesz, 22 éve, hogy nyugdíjas vagyok.
1: Uh-huh. És milyen a, milyen a nyugdíjas
2: éves,
1: létezés?
2: 57 évesen jöttem el. Hát uh-huh. Ugye voltak eleinte betegségek olyanok, ami hát családba történt, de hát ugye az embernek megvan, amit tenni akar, azt meg tudja valósítani, mert amúgy szabad, hogyha nincs. Jó volt a munkahely is, mert szerettem. Ugye 17 évig a idősek klubjába dolgoztam, azelőtt 2 évet áruházba dolgoztam, emberek közt én mindig szerettem volna olyan helyen dolgozni, ahol emberek, és sikerült a Berényi áruházba, 2 évig ott dolgoztam, csak sajnos aztán elmúlt, megszakadt, vége lett az áruháznak.
1: Értem.
2: Emberekkel, meg bent az idősekkel is, hát na mivel, hogy ugye nagyszüleim, de nekem olyan jó volt, azt mondta nekem egy néni, hogy miért hagyom ott az áruházat, ide az idős öreg asszonyokhoz mondta, hogy jövök. Hát nekem ez, na, olyan, hogy volt, mint a nagyszüleimmel. Soha nem volt semmi probléma.
1: Igen.
2: Ezt meg kell, hát ezt nem mindenki lehet tudja elfogadni, de nekem sajnos... El is kellett, megszerettem is.
1: Na akkor jön a dal, jó? Ennek a kislánynak ez szólt át itt a Dankó Rádióban Judit kérésére.

0: Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga haligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Hely, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga haligó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Judit kedvenceivel. Hát Judit, azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé csapongtunk ebben a beszélgetésben, tehát nem volt így nyilvánvaló minden egyes dalnál, hogy mi az, amiről szeretnénk beszélni, és a két dal között is említette nekem, hogy annyi minden nem mondott még el. Nem tudom, mi az, amiről még beszélt volna, de csak így címszavakban, mert eddig azt éreztem, hogy így csapongunk jobbra-balra. Ön is így érezte egyébként?
2: Hát nem tetszik tudni, ahogy ami történt velem, én csak ennyit tudtam mondani önnek a gyerekkoromban, meg ami a nótákkal kapcsolatos is. Mert van, ami nóta még nem is hallottam, csak most, önöktől, és ezért ezt
1: hát ezért ugye, vagyunk. Ezért igen. Vagyunk, hogy ugye mondom, a hagyományt hogy... értessük egyrészt, meg hogy az önök életében szervesen részt vegyünk, és ezzel is segítsük a mindennapjaikat. Hát Judit, ezt most megtettük, jó?
2: Köszönöm önöknek, és további jó egészséget, és sikerekben gazdag további műsort kívánok önöknek, meg a stávnak is jó egészséget.
1: Köszönjük
2: szépen.
1: Köszönöm
2: szépen még egyszer. Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, csókolom. Juditot hallották, most pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár. Utána pedig Egri József természetesen túl az Operencián. Holnap is lesz, Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Tartsanak majd akkor is velünk. Popovics László vagyok, minden jót, vigyázzanak magukra. Viszonthallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 1985-ben Hamar Dániellel, a muzsikás együttes frontemberével Ablonczi László készített interjút, amely nem várt hullámokat vetett. A lap következő számában Máder László a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetője válaszolt.
2: A népzenei nyomozóiroda 522. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.
2: A riportnak az MR-t érintő része az intézmény munkájával és a műsorokkal kapcsolatban nagyfokú tájékozatlanságról árulkodik, mind az újságíró, mind pedig a nyilatkozó részéről. Az elmulasztott körültekintő tájékozódás utólagos pótlásához talán hozzásegíti az érintetteket, ha közöljük, hogy az említett együttesnek 31 tartósított rádiófelvétele van, és ezek a múlt évben összesen 116 alkalommal kerültek műsorra. Élő hangversenyen a Magyar Népdal hetén lépett fel az együttes. Mindez megfelel a hasonló jellegű együttesek foglalkoztatási arányának. Az együttes szerepeltetésére Sebestyén Márta magas színvonalú közreműködésével a jövőben is igényt tartunk. Ami a magyar zeneszerzők népzenei feldolgozásait illeti, ezek minősítése, úgy gondoljuk, nem a Magyar Ifjúsági Lap és még kevésbé a muzsikás együttes feladata, hanem zenei, szakmai fórumoké. És végül azt, hogy Kodály 1956-os hivatkozott bíráló szavai időszerűek-e, bárki könnyen megítélheti, aki a mai rádiós kínálatot a mintegy 3 évtizeddel korábbival összeveti.

Hollós Máté így köszöntötte Mádár Lászlót a 70. születésnapja alkalmából. Amikor a rádióban a 70-es években először hallottam műsorait, mély felkészültségű tudós ember képesejlett fel előttem. Akkor még a névzene ismeretterjesztés, gondoljunk akár Sárosi Bálint vagy Manga János műsoraira, fontos eleme volt a Nemzeti Főadó összefoglaló profiljának. A személyes ismeretség után kitűnt, hogy az etnomuzikológus szerkesztő alapvetően művész. Művész abban az érzékenységben, ahogyan tárgyát vizsgálja. És művész a pontos, de sosem száraz, a nem irodalmiaskodó, de mindig érzékenyen választékos fogalmazás paszterrajzában.

különös érdeklődésre tarthattak számot külföldi népek és hazai nemzetiségek zenével kapcsolatos sorozatai. A műsor Máder László számára műalkotás. A terv megszületésétől a felvétel vérprofi igényességű elkészítéséig. László nem csak a műsorkészítés művésze mestere, hanem a művész inspirálásé is. Rovat vezetése alatt ő vetette fel, hogy az akkori fiatal szerzők írjanak stilárisan és eszköztárban új népdalfeldolgozásokat, amelyek inkább lettek népzenei ihletésű saját nyelvezetű kompozíciók, mint megélhetési célból a megírási díj és a játszottság utáni jogdíj reményében papírra vetett szakmány darabok.

0: a muzsikás együttes játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Zenés történetek Fannival.
3: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tóth Valusi Fanni a vendégem.
4: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
3: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
5: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
6: Nagy barna ház. Katona áll előtte. De ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
7: Fogadnak ott engem?
6: Sokat kell várni, nagyon sokat. Derék beszéltem magyarul.
7: Maga magyar.
5: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek közt Orbán Anita külügyi és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a Fidesz és a KDNP megszavazza a tiszteletdíjak juttatások mérsékléséről szóló törvényjavaslatot. Toruszkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szintén bejelentette, pártja támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Ugyanezt a lépést viszont ellenzik a polgármesterek esetében. Forsthoffer Ágnes házelnök közölte, hogy a parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, amellyel csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozó kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopól helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munka után. Célzott csapást hajtott végre Beirutban az izraeli hadsereg. A légierő az elmúlt egy napban legkevesebb 135 olyan célpontot bombázott Libanonban, amelyet a Hezbollah milíciának tulajdonít, miközben a libanoni egészségügyi minisztérium legkevesebb 16 halálos áldozatról számolt be. Izraeli oldalon egy dróncsapás következtében életét vesztette egy 20 éves szakaszvezetőnő, amivel 24-re nőtt az összecsapásokban elesett izraeli katonák száma. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmeit és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazotta is, míg a vámosok ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőn a forgalmat. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11 fok között várható, holnap napközben 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket!
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Egy férfi képe van a szívem közepében. Énekelte Pándi Piroska, Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Műsorunkban a japán kávéház történetét meséljük el Önöknek. De előtte hallgassuk meg Huszka Jenő Bob Herceg cím operettjéből Bob belépőjét Ilosfalvi Róbert előadásában. Majd következik Lehár Ferenc a Vígözvegy cím operettjéből az Ajk az Ajkon, Fisül Mónika és Boncsér Gergely tolmácsolásában. Kísér Bangó János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Japán Kávéház 1894. január 6-án nyitotta meg kapuit az Andrássy út 45 szám alatt, és hamar különleges hely lett a főváros életében. Nevét nem véletlenül kapta, hiszen falait színes japán hangulatú csempék díszítették, mintha egy távoli világ darabjai költöztek volna Budapest szívébe. A kávéház nem csak találkozó hely volt, hanem egyfajta művészi tér is. Még a telefonfülke sem volt hétköznapi. Szecessziós üvegablakját Ripl Rónai József álmodta meg, és Rót Miksa készítette el. Így minden apró részletben ott rejtőzött a korszak művészi lelke egy csésze kávé mellett is. A japán kávéház felvirágzása egy különös kis történettel kezdődött. Az Abbázia Kávéház művész vendégei ugyanis gyakran kivágták a külföldi magazinok képeit, amit a tulajdonos egy idő után megelégelt. Bosszúból minden képre pecsétet tett a következő felirattal. Ezt a fotót az Abbáziából loptam. Ezen Lechner Ödön, akit csak Papszi bácsinak becéztek kortársai, annyira megsértődött, hogy áttette törzshelyét a japán kávéházba.

Most pedig következzen Sidney Jones Géság című operettjéből a Te a dal. Énekel a Magyar Rádió és Televízió énekkara. Túl az operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A japán kávéház asztalainál szinte az egész pesti művészvilág megfordult. Festők, építészek és írók ültek itt egymás mellett. Beszélgettek, vitatkoztak, ötleteltek, mintha a város szellemi élete ide gyűlt volna össze. Itt volt a Munkácsi C tagjainak székhelye, de Szinyei Mese Pál, Ferenci Károly és Riplő Róna is itt alapította meg a Magyar Impresszionisták Művész Egyesületét, valamint a Naturalisták körét. A színházi emberek is szívesen időztek itt. Gyakran megfordult a két latabár is. Kabus Gyula, Kellér Dezső és Molnár Ferenc is itt írta több darabját. Az asztaloknál egymást váltották az irodalom nagyjai. Ide járt Szépernő, Bródi Sándor, Déri Tibor, Kassák Lajos és Rejtő Jenő is, aki sokszor regényrészletekkel fizetett a kávéért, de a legtöbbet József Attila ült a kávéházi szegleten. Majdnem minden versét itt írta. Hosszú órákat töltött az asztalánál verset, vagy a szabad ötletek jegyzékét írva, Nagy Lajossal sakkozva, vagy valakivel hevesen vitatkozva. És most következzen ismét egy részlet Sidney Jones Gésák című operettjéből. A Csók kettőst László Margit és Bende Zsolt énekli. Dankó Rádió.
1: Tudjuk, Japán pompás ország, földjén nincs hasonló hozzád, mégis édes lány egy kis hibádal néked is hallám. Soha svéd vagy angol lánynál, már egy fal vagy

közelebb kell ülnöd hozzám. Ez a helyzet jó, így drágám, nézd most égő szemmel rám. Kezed ad most kézbe szépen, a kis arcod följebb.

oly hatalmas a vagyonom, hogy hüllet ezek magamon. Ha én adok egy lakomát, az folyik három napon át. A pénzem sose síratom, mert kitűnő a szimatom. A remek röptet közelek, és szinte bele remegek, hogy rutinosan csavarom, és úgy lesz, ahogy akarom. A zsebembe jön ugyanis, az utolsó kis garas is, és akárhova mehetek, egy országot is vehetek, és keresek az olajon, mert van ám nekem olyanom, hát ide egy kis palota, egy saját sziget amoda.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Haladás című újság 1949. április 28-ai számában jelent meg egy írás a Japán Kávéház regénye címmel, melyből most egy rövid részletet idézek. Elmaradhatatlan alakja volt a Japánnak Nagy Lajos, aki ott írt az ablakban és sakkozott. Telsházki Józsi Jenő is szerette a Japánt. Nem csak a költők és írók, de színészek is jártak a Japánba. Csortos Gyula sok újházi tyúklevest fogyasztott. Kabos Gyula, Gárdonyi Lajos és Salamon Béla a helyiség hátsó részében ütöttek tanyát előadás után. Eddig tartott az idézet. A Japán Kávéház a két világháború közt élte fénykorát, amikor Krasner Menyhért volt a tulajdonos. Kiváló konyhát és cukrászatot vezetett, valamint hitelbe adott enni a szegény főiskolásoknak, vagy épp József Attilának és Nagy Lajosnak, akik néha osztoztak a bablevesen, miközben esténként az asztaluknál sakkoztak. A Japán Kávéház nem csak egy hely volt, hanem egy korszak lelke, ahol a kávé mellett maga a magyar kultúra is formálódott. Napjainkban az írók boltja működik az épületben. És most következzen egy különös hangulatú japán népdal, Cseresznyevirág. Címbalmon előadja Herencsár Viktória. Túl az Operencián.

Kedves hallgatóink, most Haumann Péterre, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművészre, rendezőre, érdemes művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1941. május 17-én született Budapesten. 1963-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása a debreceni Csokonai Színházban indult, majd Pécset folytatódott. Rövid időt töltött a budapesti 25. színházban, ezt követően a József Attila Színházban játszott. 1973 és 1988 között a Madách Színház tagja volt. 1988-tól a Nemzeti Színházban, majd 1991-től az Arizona Színházban játszott. 1993-ban a Radnóti Színházhoz szerződött, majd 1994 és 2016 között a Katona József Színház tagja volt. 2016-tól szabadúszó. A színpad mellett számos filmben is emlékezetes alakításokat nyújtott, és rendezőként is kipróbálta magát. Jellegzetes hangjának köszönhetően pedig keresett szinkron színész volt. Utoljára 2021-ben a Madách Színházban a Macskák című musical 1500. ünnepi előadásán lépett fel, Tus szerepében. Ezt a szerepet az 1983-as bemutatót követően 300-szor játszotta el. Haumann Péter 2022. május 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljéből a Színházi Macska című dal. Énekel Kishonti Ildikó és Haumann Péter. Túl az Óperencián.

Vou de mó, esmeio, vou de mó, esmeio. Sou chequeiro da sistema. E sentei bem muito, e na lom, é que vem, será? Vou de filgüzel, e a tzotom, na miret, vado. Na lom, nem vet, o cruzinjig, chag bom, mostat. Hogy a rossz volt a darab, szavar abból sem lett, mert az én gondos játékom mentettem meg. Elvem az volt, hogy ésszel, de szívvel is játsz, ne csak hátaddal domboríts, mint egy pojác. Mikor haldoklott Mimi, és a földre zuhant, ingott parkincám, mint kint a lélek harang. És a pantomim kellett, nekem az sem volt gond, mindegy sódráma, retli vagy cirkuszporond. De a csúcspont, mely fémjelez egy egész kort, ha vasmacska, pantomia!

0: din iškolak, viso šį rodnank, viktumo an, kurat, man nemkel, o legendas, rigi rutin, mertki sin relit, nem tudni, bent on, vagy kint.
1: Nagy utásít is mancsába lengyen legyünk.
0: Persze más, ma a színház, és modernebb mind. Ez rendben is volna, csak az itt a víz. Ehhez nem kell a legendás régi színész, oly mágus, ki elvadít Tartint, mint mikor én a vasmacska fantomja.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Horváth Jenő zeneszerzőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1914. május 28-án született Budapesten. 1940-ben végzett a Zeneművészeti Főiskolán, ahol olyan mesterektől tanult, mint Siklós Albert, Kodály Zoltán és Unger Ernő. Bár kamara zenét és szimfonikus műveket is írt, igazi sikereit operettjeivel és tánzdalaival érte el. Szerzőtársa G. Dénes György szerint a legelső magyar hanglemezek dalainak többsége is az ő nevéhez fűződött, és tehetségét külföldön is elismerték, hiszen többször fellépett Amerikában is. Olyan örökzöld slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Csak átutazó vagyok itt a földön. Mások vittek rossz utakra engem, járom az utam, egy tisztes őszes halánték. Gyere, ülj kedves mellém, és még bizony hosszasan lehetne sorolni. A Szabinnők elrablása című zenés vígjáték zenéjét is ő komponálta. Horváth Jenő 1973. augusztus 19-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És akkor most következzen Horváth Jenő a Szabinnők elrablása című zenés vígjátékából a nagy sláger Rádai Imre előadásában. Mások vittek rossz utakra engem. Túl az Operencián.

Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életet. Mert mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem megtévedett. Megértem, hogy akárki más egy ilyen nagy hibát csinál, de kérdem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szavár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kijózanít. A hamis gyöngy színes varázsa, csak az üveg csillogása, s ez még nem boldogít. A legboldogabb nyugalomban éltem, és messze elkerült a mély labúr.

ki mindig jó és kedves volt velem. De megjelent egy ripacsban a sátán, és feldúlt az életem. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életet. Mert mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem megy.

hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár. Mások vittek rossz utakra engem, de most az élet kiózanít. A hamis gyöngy színes varázsa csak az üveg csillog.

kedves hallgatóink. Túl az Operencián című műsorunkat Kemény Egon Valahol délen című operettjének előjátékával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Cselényi József dalénekes, színművész, a Katona Színház alapító tagja, aranykoszorús magyar nóta énekes lesz majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Ullmann Zsuzsa színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kezdet, a Rock Színházban eltöltött évek tanulsága, de szót ejtünk majd a szinkronizálás műfajáról is, valamint arról, hogy vajon lehet-e tanulni ezt a mesterséget a színészképzés globális megismerése nélkül. Vasárnap Kis Diana színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett annak idején Kisvárdáról indulni a pesti Broadway színpadjai felé, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy van-e különbség az operai és az operettbéli színjátszás között egy művész számára. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alulmaradni. Patagyon!
3: Jó követ!
2: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
3: Mozaik!
2: Mozaik, tökéletes!
4: Almozó lepáték vödör!
5: Gitár!
6: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok! A szerkesztő Bánháti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter. A Mike Bércsi anyák a Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tiszapárt párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az önkormányzat és a CATL közölte, hogy a vizsgálatok lefolytatásában mindenben együttműködnek az illetékes szervekkel. Ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. A felső oktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Idén nem nyit ki a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes Szabadstrand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi áradása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe holnap. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasúti és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumában val együttműködésben megvalósuló augusztus 23-ig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk néhol erős széllökésekre számítani. A hajnali 6 és 11 fokról holnap délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm figyelmüket!
0: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
3: Nem zavarom életedet. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Járóka Sándor, Szentírmai Elemér és Babusa Miklós hallgatójával kezdjük a mai húscsök prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Gáspár Annival és Németh Csicsó József zenekarával. Aztán archív felvételről Nagy Pál Béla és Kulinyi Ernő dalát hallgathatjuk. Ambrózi Ferencnek Balogh Jancsi zenekara muzsikál. Kislány, hallod a muzsikát?

szép asszony veszedelem. Nem sokára Szirmai László frisse szól, Éliás Tibornak 2015-ös felvételünkön Bangó János zenekara muzsikál. De előtte még hallgassuk meg a 2023-as év Dankó Rádiós életműdíjasától Nógrádi Tóth István és Sánta József csádását. Elmentem én ti hozzátok. Bokor Jánosnak Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: nem jár hozzá, apugya se nincs is szeretőne. Ha az anyja nem fog neki, vén lány lesz belőle.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágon nagy pajtás. Azt hazudja éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet,

0: Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, szép asszony, az sok mindent megér.
1: Temető a Tisza, esik eső csendesen, csendesen, csak csendesen. Három dankóklubos felvétellel jelentkezünk a folytatásban. Az egyik dalt, mely Huber Gyula és Maros Halmi Gyula andalgója, Várnai Adrián énekli el. Kalcagon készült a felvétel 2024 májusában, Tordai Zoltáné zenekara közreműködésével. A másik andalgó Dócs Péteré, akinek Johann János együttese játszik, Felső Zsolcai felvételünkön. De kezdjük a hallgatóval, Sűi Károly következik, akinek Baranyai István együttese játszik a Martfői felvételen.

0: kezdj akkor inkább máma.
1: Kétszer kettő, sosem három. Tasnádi László és Heródek Sándor nécsáldása szólt. Kolostyák Gyulának 2017-ben készült felvételünkön ifjabb Berki Béla együttese játszott. Előtte pedig Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csáldását énekelte Csala Judit, a Baj van Nagy Baj című dalt. A folytatásban is tartsanak a Dankó Rádióval, ha tehetik, jön egy hallgató, majd egy andalgó, végül pedig egy csárdás. A csárdás majd az a dal lesz, amely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Ez Burka Sándor és Babusa Miklós dala, a Halljátok cigányok. Ifjabb Sánta Ferenc és együttese Kós János kíséreteként muzsikál majd 1997-ből. Előtte Farkas Rozikát és Johann János együttesét halljuk. Van neki, van neki, van neki, van. Ezt megelőzően pedig már is muzsikál, Balázs Tamás és együttese, Buta Árpád Attila pedig elénekli, Lányi Ernő és Szomori Károly dalát.

házunk tetején címmel Erdély Mihály csárdásával folytatjuk adásunkat. Talabér Erzsébet következik pillanatokon belül. Utána pedig meghallgathatjuk Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissét, Csóka, Csóka, Szürke Csóka. Kalina Enikőt Terék József együttese kíséri majd.

Gyermeknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, és itt a Hús csak prímás hallható. Elvitte az ősz a nyarat. Csizmadia Imre és Magyar Ádi Jenő hallgatójával folytatjuk műsorunkat, és egy 1974-es felvétellel, mely Világi Erzsébettel és Lakatos Sándor zenekarával készült. Utána a Duna Televízióból hallhatunk egy dalt, Nagy Noémi énekli majd el nekünk Leszler József és Tüttő János, a Balaton tükrén táncot jár a szél című dalt. Jónás Géza és együttese muzsikál majd a művésznőnek, a prímás Balázs József lesz az együttes élén. 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját Hatvani Kis Gyöngyi vehette át. A művésznő nem sokára egy csárdással örvendeztet meg minket. Három kislány ül a padon. Aztán Szóka Júlia is dalol, Csit csak rózsám.

Az iménti percekben Boka Károly és Heródek Sándor név frissét hallottuk. A folytatásban pedig jön majd egy hallgató, egy andalgó és két csárdás. Az egyik csárdás Lányi Ernő dala lesz, Minek a szőke én nékem, Pék László énekli. A másik csárdást pedig Marcis Demetertől halljuk, valamint Kati Horváth Lajos együttesétől, Rámás csizmát visel a babám. Kondor Ernő Kertes ház című dalát Vígi Bolya énekli, Tordai Zoltán Prímás vezeti Jónás Géza zenekarát. De előtte Bányai Aladári és Marcali Frigyes dala szól, Zöld erdőben kéki bolya virágzik. Boros Lajos együttese játszik Jákó Verának.

de van közepe. Az én hózsám fekete szeme, vagy a világ, de van közepe. Az én hózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Vagy a világ, de van közepe. Az én hózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Vagy a világ, de van közepe.

közepe. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Majd a világ, te van közepe. Az én rózsám fekete szeme.

Ez a Hús csak prímás szólt ma önöknek itt a Dankó Rádióban. El kell búcsúznom, hiszen nem sokára véget ér mai egy órás zenei összeállításunk. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. Kívánom, hogy továbbra is érezzék jól magukat a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak, ha tehetik, minden jót kívánok. Morvai Noémit hallották viszont hallásra. Sallai Misi dala szól, csak úgy mondom magának. Csóka Gyulai zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók, szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormózi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terror szervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Forthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A tegnap elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így holnap hatályba lép. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felső oktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftver használatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt. A rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami vállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán szinte monopol helyzetbe került Launch Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. A kiadó jelezte, nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava holnapi száma sem jelenik már meg. Az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé. Ennek rendezéséről tárgyalások folytak a tulajdonossal, amely azonban ultimátumot adott és az adósság visszafizetését követeli a laptól. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Idén nem nyit ki a Szabadstrand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes Szabadstrand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít a létesítménybe. Az időjárásról. Holnap is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Délután 22 és 27 fok várható, éjszaka 6-11 fokig csökken a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket!
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák. kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.

Vajon miben különböznek a mostani fiatal népzenészek az előttük lévő nagy öregektől? Mi az, ami összeköti az egyes zenész generációkat? Létezik-e még egyáltalán a táncház mozgalom? A Népzene közelről negyedik adásában többek közt ezekre a kérdésekre keressük a választ a nemrég fonogramdíjba részesült ifjabb Csóri Sándorral. Folkpiszkáló rovatunkban pedig a Budapest Ritmo Fesztivál kísérő rendezvényen elhangzott koncert kritikáját fogják hallani.

0: tudtam, hogy így.
1: Az évente megrendezett hazai világzenei expót a Budapest Ritmót a szakma legfontosabb eseményei között tartják számon. A rendezvény sok szállal kötődik a Vomex-hez, vagyis a World Music Expo-hoz, amelynek szervezői és az odalátogató külföldi bookerek előszeretettel fordulnak meg minden évben a Ritmón is, hogy a magyar és a környező országok friss produkcióit megismerjék. A mai műsor zenei anyagát a fesztivál hazai vonatkozású előadóinak dalaiból válogattuk.
0: Nem gondoltam, hogy így járok.
1: Talán mondhatjuk, hogy ifjabb Csóri Sándor, vagy ahogy a szakmai körökben hívják, Sündi, a hazai folkélet egyik legszínesebb egyénisége. Második generációs táncházas zenészként több évtizede van jelen a népzene színterein, a legkisebb kluboktól a legnagyobb nemzetközi színpadokig. Utóbbit főleg a 2007-től 2016-ig aktív, majd 2024 óta újra koncertező Budafolk Banddel hódították meg sikeresen. De az ötödik évszak, vagy a Dress vonós kvártett tagjaként is ismerhetjük. Ezen kívül számos táncszínházi darab zenéje fűződik a nevéhez. Sündi, bár több hangszeren is játszik, elsősorban brácsásként definiálja önmagát. Számára a brácsa nem csupán a hagyományos magyar vonószenében megszokott kísérő hangszer, hanem az önkifejezés valódi eszköze. Az említett fonogram díjat egy izgalmas együttműködésből született lemezével, a Rumnaplóval érdemelte ki, amelyen Nové Soma gitárossal alkotnak duót. Az album kissé borongós, blúzos hangvételével nagyon szerethető módon tárja elénk a szerzőpáros közös zenei világát, a népdal feldolgozásoktól a vers megzenésítésekig. Jelen interjú két nappal a Budapest Ritmón elhangzott koncertjük előtt készült. Téged sokféle oldalról ismerhet a közönség, hiszen az autentikus népzenétől, a feldolgozásokon keresztül saját zeneművekig mindenféle műfajban megnyilatkoztál már. Ha van olyan nálad, hogy fő irányvonal, az jelenleg mi?
2: Jelenleg a fő irányvonal az, hogy én szeretném, ha a kontra vagy a brácsa valahogy egy olyan népszerű, vagy egy olyan használható hangszer lenne, mint mondjuk a gitár. Tehát nagyon sok olyan élményem van, amikor akár nagyon jól el lehet tölteni az időt egy szál brácsával, mert valójában a melódiát zeneileg azt viszik az énekesek, és akkor igazából én ott tudom a harmóniával kísérni őket. A magyar népi hangszerek közül a kontrának a különféle színei azok mindig érdekeltek. Az erdélyi azt hívjuk kontrának, akkor van a hegedű kontra, az a négy húros hegedű, akkor van a kontrahegedű, az egy áthangolt, meg a brácsa kontra, az egy sajói tipikus változata. Mindegyiknek a hangolása egy picit más, de valahogy mégis egy ilyen lokális tudata van ennek. Tehát hogy azért is nehéz ezt így használni, vagy behelyezni bármibe, mert egyelőre még kevesebb mintavétel van az embereknek abban a hangszerből. Tehát egy gitár, meg egy zongora, az mindig sok mintavételt ki fog elégíteni, mert hallottuk őket, tudjuk, hogy milyen. Igazából már az a nehéz, hogy azon újat úgy csinálni, úgy alkotni, hogy akkor egy olyan gitáros, aki wow, akkor teljesen másképp közelíti meg, mint amit eddig hallottunk, vagy mondjuk egy zongora. Erre nyilván vannak zenetörténeti korszakok, meg különféle popkorszakok, amik vannak kiemelkedő művészek, vagy alkotók, zeneszerzők. Én valahogy arra tettem fel az egész zeneiségemet, hogy ezt a kárpát-medencei harmonizálást, ezt valahogy azáltal tudjam képviselni, hogy mindenféle műfajban reprezentálni, és valahogy segítséget adni abban, hogy igenis jó tud lenni az, hogyha valamilyen zenében érezzük azt, hogy valami lokális, valahonnan jön.
1: Tehát akkor te most a hangszeren keresztül fogalmaznád meg ezt, hogy mi a hangsúly, de ugye a brácsa mellett azért te játszol más hangszereken is.
2: Más hangszereket is azért szívesen használok, vagy belemerülök, mert egyrészt inspirál, teljesen más az, amikor egy új hangszert kezdek, megfogok egy pengetős, de mondjuk akár mondjuk az ember egy balalajkához, ő teljesen más, mint egy tambura, vagy egy gitár. Mindegyiknek van egy bája, egy karaktere. Azért csinálom, mert azt gondolom, hogy a saját hangszeremen tudjak egy kicsit még jobban kifejeződni, tehát hogy próbálgatja az ember a határait feszegetni. Az egy dolog, hogy játszunk valamilyen hangszeren, az nem biztos, hogy lényegében azok mi vagyunk. Azt tudom, hogy a szerbeknél például Eredis Gábor mesélte nekem, hogy amikor hangszert választanak, akkor még gyermekkorban körbe teszik a gyermeket különféle hangszerekkel, és akkor ő majd valamelyikre rámegy, akkor állítólag az lesz az ő hangszere. Na jó, hát ez most lehet egy urbán legenda is, de hogy hiszek abban, hogy annyi hangszer van a világon, hogy igazából meg lehet találni mindenkinek azt a hangszert, ami ő maga, és valahogy ki tudja fejezni, hogy ő maga micsoda. Tehát, hogyha így közelítjük meg az egész hozzáállás, hogy igazából miért zenélek, miért használok hangszereket, miért szeretnék több hangszert megismerni, igazából ezáltal önmagamat is valahogy jobban megismerem, és valahogy a saját világomat is jobban tudom bemutatni, hogyha kíváncsiak rá.
1: A Szerb Naked és a Lakatos Mónika Folk Trió együttműködéséből született Csábítós című dalt halljuk.

0: Van egy számomra különösen érdekes duóprojekted, amelyben Nové Soma gitárossal dolgozol együtt, aki alapvetően máshonnan, inkább a rock világából érkezett. A Rumnapló című lemezeteket idén Fonogram díjjal jutalmazták. Kérlek, mesélj egy kicsit erről az együttműködésről is.
1: Ez egy érdekes találkozás, és nagyon gyümölcsöző kapcsolat lett. A teljes természetesség varázsával alakult ez ki, mert Soma ismerte pár dalomat, vagy szerzeményemet, és megkérdezte, hogy nem jönnék el vele egy estre, ahol eljátszanánk ezeket, és már megy, hogy ezeket itt tudja. És hát én teljesen naívan belementem ebbe a dologba, örömmel, hogy valaki valami más műfajból jövő művészhez eljut. Magyar világi népzene, de az a fajta gondolkodás, hogy fel lehet dolgozni népzenét. És ez nem bűn. A táncház mozgalomban igazából megszólják azt, hogyha valaki feldolgoz népzenét, de én azt gondolom, hogy egy rosszul eljátszott népzene is igazából feldolgozás, vagy egy nagyon jól eljátszott is lehet, mert lehet a Lapádi zenéből is igazából tisztábban, jobban eljátszott dolgot csinálni, akkor az már egy feldolgozás. Mégis a szakmában ezt kicsit feketén nézik, itt a Somával való együttműködés

0: És azért egy gyümölcsöző vagy egy jó kapcsolat, mert én ártatlanul állasom a hozzá. Például amikor mutogattam neki, hogy van a Hungarikána, van a ZTI-nek az adatbázisa, ahol egy kicsit belemélyedhet, hogyha neki tetszik valami dal, ott találhat rá még inspirációt, hogy igazából honnan jön, milyen variánsok vannak, mert abban nagyon hiszek, hogy a variánsokban, tehát a változatokban él igazán. Tehát, hogy a változatok nélkül nincsen népzene. Ez így van, ilyen nincsen. Ez egy nagyon-nagyon szögletes hozzáállás, és így nem is fog fejlődni a népzene, mert hiszen kell, hogy fejlődjön, mert most nem akarom etimológiai szétszabdalni, de hogy a nép meg zene, mert nem erről van szó, de hogy kell fejlődnie, és hogyha visszamenek megnézzük, akkor így tudod tovább élni, hogy állandóan fejlődött. És a Somának is, amikor mutogattam ezt, akkor nekem azt tetszett az ő hozzáállásában, hogy valami megragadta őt, és akkor igazából azon az úton elindult, és utána kérdezett, hogy akkor mélyebbre akart menni. Ez így van, amikor próbálunk is, vagy van valami ötlet, hogy akkor, hogy jaj, nem szeretem az idők járását, de hogy akkor nézzünk utána, hogy akkor, hogyha most ezt feldolgozza ő, neki veszi a fáradtságot, hogy megnézze, hogy honnan való a népdal, akár még kidolgozta még fel. Üzenem a népdal feldolgozó igényű vagy szeretetű embereknek, hogy érdemes utána nézni, hogy honnan jön. Milyen lokális jegyeket hordoz magában egy-egy népdal, milyen harmónia világa van. Utána néznék annak, hogy például akár mondjuk egy tavaszi szél vizet áraszt, honnan való, milyen változatai vannak, megdöbbennénk, hogy az elterjedthez képest igazából csak izgalmasabbak vannak. Hogyha mondjuk ledobnák bárhol a bolygón, valahogy lehetne érezni azt, hogy ez valami Kárpát-medencei dolog. És hogyha nem lehet rajta érezni ez bárhol a világ, akkor valamit elrontottunk. Én nagyon szeretem érezni azt, hogy honnan jön az a dolog.
1: Következzen a Derengés a Rumnapló lemezről.

0: A Népzene közelről adását hallják, amelyben ma ifjabb Csóri Sándorral beszélgetünk. Beszéljünk egy kicsit a táncház mozgalomról, amelynek most már, hogyha jól számoljuk, akkor harmadik generációjánál tartunk. Amíg a nagy elődök számára az autentikus népzene minél hagyományhűbb bemutatása volt a legfontosabb, addig a későbbiek egyre inkább saját hangjukat akarták megszólaltatni, amit a nagy öregek talán néha kevésbé néznek jó szemmel. Utaltál arra, hogy te is tapasztaltál ilyen kritikákat. Mik voltak ezek?
1: Most eszembe jött egy idézet I.S. Gyulától, aki azt írta, hogy gyanakodva nézem azt, aki túl sokat beszél a gyökereiről, mielőtt a gyümölcseit mutatná. És akkor egy Folti Jola idézettel folytatnám, hogy igazából én a hagyomány tisztelet miatt szerettem volna újat alkotni. Ezeket összegyúrván azt gondolom, hogy most már nem lehet egyrészt táncház mozgalomról beszélni, nincs olyan, hogy táncház mozgalom, mert a mozgalom az teljesen másról szól, és táncház is egyre kevesebb van, és nem úgy működik már. Ideje lenne ezt a szót valahogy felfrissíteni, nem szekrénybe zárni. Most olyan korszakban él, ami nem a táncház mozgalom, nincs ilyen szerintem. Mert pontosan az a fajta hozzáállás, az, ami kezdetben megvolt, hogy tényleg olyan hitelességgel adjuk elő, az valahogy megszűnt. Tehát valamikor trekkeket hallgatunk. Tehát valaki elment oda, hogy felgyűjtse. Valaki utána feldolgozta. Valaki utána adatbázisba helyezte. Valahogy eljutott, kimásolta a kazettára, vagy összeválogatta. És az a fajta mélység, tehát a hozzáállás felhigult, kicsit kikopott. Nagyon jó fiatal technikai zenészek vannak, sőt, talán azt kell, hogy mondjam, hogy a kezdeti korszakhoz képest igazából a hangszer megismerése, vagy a hangszerek megismerése, elsajátítása az magasabb fokon mutatkozik meg, mint a kezdetieknél. Viszont ott volt valami erősebb szellemi hozzáállás, és igazából valahogy ezt kéne összehozni, hogy most már, hogy ismerjük, talán még a kezdeti időszakban próbáltuk bebizonyítani, igen, mert ez jó, ezt így játsszuk, így kell játszani, Halmos Béla megálmodja, hogy kell hangolni a kontrát, nagyon jó. Menjünk tovább, akkor van egy nemzedék, aki ezt próbálja másolni, de közben a kezdeti nemzedék volt az, akik a legerősebben feldolgoztak, nézzük akár a Muzsikás Együttesre, mehetünk körülbelül a Vujcicsinát, ők is másképpen, akkor utána van a Söndörge, aki teljesen ezt a vonalat másképpen, tehát mindenki kicsit úgy tudott hozzárakni, hogyha felvállalta a saját hangját, és azokat a traumákat félre rakta, amit az előző nemzedék igazából egy nyomásként helyezett rá. Az egyensúly meg ott találódik. Szerintem, hogy ezt a szellemit és ezt a technikait valahogy újra tudjuk egyesíteni.
0: Szerinted a mostani, legfiatalabb zenészgeneráció mire helyezi a hangsúlyt, és miben különböznek az előzőektől?
1: Mindig különbözni fog a fiatal az időstől, viszont azt veszem észre, hogy újabban egy másik réteg jelenik meg, az, hogy beszéljünk a dolgokról, és ne csak megmutassuk, vagy véleményezzük azt, hogy kell csinálni a zenénket, hanem tényleg merjünk róla beszélgetni, akár provokatívan is, tehát, hogy hozzunk elő olyan dolgokat, amik tényleg őszinte mérő jövő vélemények. Amellett, hogy nagyon nagy gátak szakadtak igazából szerintem a nemzedékek között, tehát mindig és oda kell figyelni a fiatalokra, viszont az öregeknek, az idősebbeknek, a tapasztalatomnak az értékét, a hagyományait is figyelembe kell venni, és ezt valahogy így össze kell rakni, és mire mindig kell figyelni. Tehát nem csak a tehetség kutatás a lényeg, hanem a maga a gondozás is nagyon fontos. És az is, hogy gondozzuk, tehát van vele gondunk, tehát gondolunk rá, tehát gondoljunk az idősekkel, és vegyük észre a fiatalabbaknak azt a féle, akár pökhendi vagy flegmaságát, ami kornak a megnyilvánulása, de hogy ők is akarnak valamit csinálni, és ne szakadékok jöjjenek létre, hanem párbeszéd legyen meg, hogy értsük egymást jobban.
0: A csúlyogató következik Obadu, vagyis Vértes Ákos egészen merész feldolgozásában.

0: Ugye említetted a muzsikást, édesapád, aki az egyik alapítója volt, és több évtizede a magyar népzenei élet meghatározó alakja. Ő például szokta véleményezni a zeneszerzői vagy a feldolgozói munkádat?
1: Ez jó kérdés, mert volt olyan időszak, amikor úgy vágytam rá, hogy valamit mondjon. És akkor igazából olyan kritikákat fogalmazott meg, amik úgy ott vannak velem, de egy idő után nem ez számított. Most már minden jó, meg tudom, hogy mit mondana, tehát hogy bennem vannak azok a triggerek, amikkel tudok dolgozni, de remélem, tehát én is majd erre próbálok figyelni, hogyha valamelyik gyermekem szeretne így kalandozni, kísérletezni, hogy ne úgy segítsem, hogy mondjuk így a negatívumokat emelem ki, hanem megtalálni ennek a pozitív egyensúlyát. Tudom, hogy ez, hogyha majd hallgatja, akkor nem esik annyira jól neki, de igazából mindig várnám egy koncertre. Tehát mindig várom szeretettel, de már nem szól az ember a családtagjainak, hogy amúgy zenélek, mert persze, mert zenész vagyok. Egy idő után elengedem ezt a dolgot, hogyha akarnak jönni, kíváncsiak rám, hogy mit csinálok, akkor szólnak, de minden esetre az a legjobb visszajelzés, hogyha nem csak apámat, a hugaimat, látom egy-egy koncert, hogy érdekli őket, és eljönnek, nekem az a legnagyobb dicséret, hogy kíváncsiak, hogy én most hol tartok.
0: A magyar banda Kecskeméti Kaszárnya című felvétele következik.

0: Nemrég nagyot szólt az a hír, hogy a korábban itthon és külföldön is nagy népszerűséget elért zenekarotok, a Buda Folk Band újjáalakul. Erről egyébként Éri Márton május 2-ai műsorában sok részlet kiderül majd, de engedj meg itt is egy kérdést. Miért döntöttetek úgy annak idején, hogy nem folytatjátok tovább, és most hogy jött az ötlet, hogy mégis?
1: Hát emberi dolgok miatt mentünk szét, és akkor talán egy jó döntés volt, hogy inkább maradjon a barátság meg, mint hogy örökre megutáljuk egymást. Van értelemben, hogy már túl sokat ülünk a buszba, és túl sokat bántjuk egymást fölöslegesen. Még mindig vannak sajnos ki nem mondott, fel nem dolgozott traumák, ezek remélem, hogy minél hamarabb rendeződnek. Akkor ez volt az indok, hogy nyomdafestéket nem tűrő módon összevesztünk, és nem tudtunk ebben mit kezdeni, mások voltak az elképzelések. Viszont volt egy olyan hozzáállás, egy kifejezés, hogy fagyasszuk be a zenekart, most ne hosszoljunk fel. És ennek a megegyezésnek a felmelegítése vagy visszatekintésére bátorkodtam igazából egy felkérésre Mérába, a 10. Méra World Music Fesztiválra összeállni újra, hogy egyáltalán fel tudtunk-e valamilyen szinten nőni, egy más gondolattal, most már nem ebből élünk, akkor ebből éltem, Buda Folk Bandből éltem, tehát így hajtott egy ilyen dolog. És most már nem ez hajt, hanem alapvetően az alkotás hajt most már, és nem kell ebből megélni, tehát igazából megengedhetjük azt a luxust, hogy ünnepként lehet a koncertezést megélni.
0: És úgy érzed, hogy most tudtok újra valami olyat együtt alkotni, ami most tud hatni, és tud aktuális lenni, és tud adni az embereknek?
1: Remélem sikerül, azt meg kellett állapítani a próbákon, hogy már nem tudunk olyan gyorsan játszani, mint régebben, de lehet, hogy ez a zenének a jó oldalát tudja inkább megvilágítani. Én azt gondolom, hogy reménykedem, és szeretnék, van elképzelésem, amikor a Buda Folk felosztott, vagy hibernálódott, akkor én csináltam más zenekarokat az 5. évszak ott például, és ott rájöttem, hogy vannak olyan hangzások, vagy olyan zenei kifejezés, ami olyan budafolkos. És oda például nem fér bele. Könnyebb ezt a budafolkos hangzást a Buda Folkban gyakorolni. Nem volt érdemes akár kísérletezni se avval, hogy át tudom-e ültetni akár a zeneszerzéseimbe, vagy akár az 5. évszak zenekarba, ahol szintén ezt a feldolgozós műfajt, vagy ezt a magyar világi népzenét, vagy világi népzenét képviselem. Bizakodó vagyok, mert ötletem az van.
0: A Buda Folk Band legújabb dallamát fogjuk hallani, Eső címmel.

0: Mit gondolsz, létezik ma még úgynevezett stadion folk? Tehát, hogy régen, amikor egy-egy ilyen szupergrup mondjuk meg tudott tölteni hatalmas helyszíneket, ez még ma működni tud? Vagy manapság inkább kisebb formációkra, kisebb projektekre van valódi igény?
1: Szerintem most ez dívik ez a nagy, ha már építettünk ennyi stadiont, akkor érdemes meg is tölteni valamivel, nem csak focizni nem tudókkal, hanem akkor érdekes, hogy a kultúra is meg lehet tölteni a stadiont, tehát így sok mindenre jó egy stadion, igazából sok minden akkor tud igazán gazdagon megnyilvánulni, hogyha azt mondjuk kultúrával tesszük tele. A mi kis hazánk igazából nem az iparával fog kitűnni a világba soha, nem is biztos, hogy a gazdaságával, viszont avval, hogy milyen kultúránk van, avval igenis meg tudunk tölteni nem csak stadionokat, hanem meg tudunk tölteni embereket, fel tudunk tölteni. És azt látom, hogy akik mostanában mondjuk így képesek arra, akár a popzenében, hogy megtöltsenek stadionokat, ők azok, akik inkább a népzene felé fordulnak. Tehát, hogy így valahogy ott is megjelent egy igény, aki meg tud tölteni egy stadiont, most szándékosan nem mondok neveket, mert őket nem kell reklámozni, mert meg tudnak tölteni egy stadiont. Viszont az igény felmerült bennük, hogy ők is ezt a lokális dolgot, hogy utána menjenek, legyen akár népzenei hangszer, vagy hangzás. Nekem ez tetszik, tehát hogy nekünk nem arra kell törekedni, szerintem nem is feltétlenül a sok ember az, aki felé kell menni, tehát hogy legyen egy cél, hogy nagyon népszerűek legyünk. Nem ez legyen a cél, hogy népszerű legyek, hanem ezt a népszerű, ezt a szót, ezt vigyük le, és legyünk a néppel együtt rezgőek, és úgy legyünk népszerűek.
0: Milyen munkáid vannak jelenleg, és mik a jövőbeli terveid?
1: Kevesebb koncertem van, most inkább a zeneszerzés, amiben meg tudok úgy élni. Sokat gondolkozom azon, hogy én is pályaelhagyó legyek, vagy csináljak valami mást, amiben meg lehet normálisan élni. De valahogy mindig visszahúz a zene, és nem adom fel, amíg van egy almám, akkor más nem megzenésítem.
0: Következzen a Hajnal című dal Varga Veronikától.

A Budapest Ritmo 0. napjának esti koncertje egy belvárosi helyszínen, a Café Zsivágóban zajlott, amelyre mi is ellátogattunk. Az est folyamán egyetlen zenekart hallhattunk, mégpedig a Gandzsáló nevű formációt. A Beszédes nevű zenekar a Facebook oldaluk alapján 2020 óta létezik, vagyis már nem számít kezdőnek, ami a koncertet hallva őszintén meglepett. Repertoárjuk nagyrészt román, moldvai és balkáni roma dallamokon alapul. Hangszerelésük pedig modernnek mondható, hiszen két szaxofon, harmonika, elektromos gitár és basszusgitár, valamint tányéros nagy dob szólal meg a bandában. Bár ezek közül nem mindent hallottunk a koncerten, mivel a harmonikából annak ellenére sem lehetett kivenni semmit, hogy elvileg ki volt hangosítva. Igazság szerint nem sok jót tudunk elmondani a koncertről, ami valójában inkább a kocsmai dzsemmelgetés szintjét ért el. A szaxofonos szólisták érezhetően nem ásták bele magukat túl mélyen az általuk játszott zenék stílusjegyeibe, és elég szegényesen bántak a műfajra jellemző díszítésekkel, amit végül is elfedtek azzal a problémával, hogy néha rettentő hamisak voltak. A kíséretet sem mondhatjuk túlzottan kreatívnak, a gitár-basszusgitár páros lényegében alapharmóniákat szólaltatott meg, helyenként a funkyból ismert ritmuselemeket behozva, de többnyire csak jelzésértékkel. Az ütőhangszernél volt egy-két szokatlan ritmizációs megoldás, és stabilan, pontosan támasztotta el a zenei folyamatokat. Leginkább ezt tudjuk pozitívumként kiemelni a zenekar megszólalásából. A harmonikáról a fent említett okokból kifolyólag nem tudunk nyilatkozni. Ha a zenészek színpadi jelenlétét nézzük, arról sem beszéltünk éppen szuperlatívuszokban. Nyilvánvalóan nem célja a bandának, hogy odafigyelős, ülős koncerteket játszon, sokkal inkább a bulisztatás, a keretek nélküli szabad mulatás kiszolgálása, amire mindig akad közönség a pesti éjszakában. Ehhez viszont a zenekartól is jól jönne az aktívabb kommunikáció, ami nem csak az egymással való összenézésekben, hanem az emberekhez való odafordulásban, a hangulatok fokozásában is megnyilvánulhatna. Bár tudjuk, hogy az esemény nem tartozott szorosan a Budapest Ritmo koncert programjához, azért kissé értetlenül állunk azelőtt, hogy egy ennyire kiforratlan és igénytelen produkció hogy férhetett bele a műsorba. Persze a buli hangulat megvolt, hiszen az erre fogékony közönség bőven megtöltötte a Café Zsivágót, ugyanakkor megjelentek a nemzetközi fesztiválokra ismert szervezők és szakemberek is, akik felé elég kínosan hat, hogy a fesztiválnak egy ilyen bandát sikerült csak kiállítani, főleg úgy, hogy rengeteg kiváló fiatal előadónk, zenekarunk van, akik sokkal inkább megérdemelték volna, hogy bemutatkozhassanak előttük. Mindent egybevetve, van még hova fejlődni a Gandzsálónak, de csak akkor fog menni, ha ezt ők is így gondolják, és nem elégednek meg a hangos és tempós bulisztatással elérhető könnyű sikerekkel. Kis György Ilka új formációja a Stories from the Apple Garden előadásában fogjuk hallani a Where Are the Seasons című dallamot.

a Népzene közelről negyedik adását ifjabb Csóri Sándor és Nové Soma szerzeményével, a Kicsi Madár című dallal zárjuk. Adásunkat a mediaclick.hu oldalon, vagy a műsor Spotify csatornáján hallgathatják meg újra. Legközelebb május 30-án jelentkezünk. Figyelmüket megköszönve Gyetkó Réka segédszerkesztő nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Esténként 9-től éjfélig egy igen színes világzenei csoklot nyújtunk át hallgatóinknak. Benne pedig ma az első órában Stenkes kapitány egyik dalát is meghallgatjuk. Balogh Guszti közreműködésével szól majd az Árok. Aztán egy kurd énekes Mohammad Sifkán muzsikája is megszólal, a Do You Have a Lover or Not című felvétel, és a kiváló hazai csapat a Csalábán is játszik nálunk ebben az órában. További jó rádiózás mindenkinek, a Népek dalaiban most az Alcázar muzsikáját hallgatjuk Franciaországból, ez egy arab nyelvű felvétel, a szerelmed forradalom.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Magyar muzsikával folytatjuk most. Előadója Stenkes kapitány, aki jó néhány kiváló előadó közreműködésével készített már dalokat. Az egyik őjük Balogh Gusztáv vagy Balogh Guszti, aki énekesként és gitárosként az innovatív világzene, az urbánus és az autentikus cigányzene kiemelkedő képviselője. Gusztáv már 2005-ben megalapította első együttesét, a Nomáda zenekart, amely az autentikus cigányzene rajongóinak hozott egy új, friss hangzásvilágot, ötvözve a hagyományos elemeket a modern zenei irányzatokkal. Balogh Gusztáv nem állt itt meg, alapító tagja lett a Voyage formációnak is, amely merés stílusváltásként a rock, a pop és a reggae elemeit elegyíti az olá cigányzene gyökereivel. Ez a kísérletező hozzáállás és a zenei nyitottság hozta meg a zenekar számára a nemzetközi elismerést, hiszen felléphettek már a Womexen, a világ egyik legjelentősebb világzenei vásárán. Pályafutása során rengeteg dalt írt, sok-sok lemez közreműködője volt, folyamatosan arra törekszik, hogy a tradicionális cigányzene örökségét új köntösbe öltöztesse, ugyanakkor hű maradjon annak autentikus gyökereihez. Hallgassuk, hogyan valósította ezt meg 2024-ben Stenkes kapitánnyal együtt. Íme telt a dal Stenkes kapitánytól és Balogh Gusztitól, Árok.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

A Dankó Rádiót hallják, ez a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Következik most Mohamed Sifkán, ő egy kurd-szíriai énekes és buzuki játékos. I Am Kurdish című lemezét 2024-ben Valentin napra időzítve adták ki. Ez a lemez komoly bizonyíték arra, miért olyan népszerű Sifkán a kurd és szír közösségek esküvőin és rendezvényein, Írországban és Németországban főleg. Amikor felcsendül például a címadó dal, garantáltan senki nem marad ülve. Zenéje a közel-keleti és észak-afrikai hagyományokból merít, és extatikus, örömteli, a szerelem és a boldogság hangulatát sugalló zenei világa azonnal magával ragadja a hallgatót. Mohamed Sifkán eredetileg Szíriában élt és dolgozott hivatásos muzsikusként egészen a polgárháború 2011-es kirobbanásáig. A tragédiák sajnos őt sem kerülték el. Egyik fiát az iszlám állam ölte meg, ezzel menekülésre kényszerítve családját. Három fiát aztán Németország fogadta be, ő pedig feleségével és fiatal lányával Írországban talált otthonra. A művész többször hangsúlyozta, hogy a szélsőségesek ideológiája messze áll attól a szeretetteljes és megértő üzenettől, amelyet az iszlám igazi lényegének tekint. A művész dalaival háláját és elismerését fejezi ki mindazok felé, akik támogatták őt ezen az úton. Külön köszönetét tolmácsolja az ír embereknek, akik nyitott szívvel fogadták be őt és zenéjét. Hallgassuk a szír származású kurd énekes Mohamed Sifkán felvételét. Do you have a lover or not?

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap este is lesz koncert, ahogy a minden pénteken este, ezúttal 23 órától a hazai formáció a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A formáció tagjainak jelentős népzenész múltja is van, így a Cimbali Band a gyökerektől merített, autentikus zenéből indulva építik fel saját dallamvilágukat, amelyhez az ihletforrást a világ minden tájáról gyűjtik. A Cimbali Band és az újságírók által csak a cimbalom Chuck Berryjének nevezett Unger Balázs zenekarvezető egyébként különösen szeret utazásaiból inspirálódni. Például a csapat vezetője járt már a törökországi Isztambulban, Ankarában, ahol autentikus népzenét gyűjtött, de a romániai Dobrudzsa zenei világa is magával ragadta. Az erdélyi cimbalom

Cimbalében zenéjében ötvöződnek a balkáni dallamok, a cigányzene, illetve a magyar népzene, de ismert dalokat is átdolgoznak. És hogy milyen zenék jelentik az inspirációt számukra? Nos, imádják a muzsikás együttes, meg a balkáni népzenei együtteseket, de olyan könnyű zenei csapatok is formálják a Cimbali bendet, akikkel együtt dolgoztak. Ilyen volt például a Csík zenekar, a Kispár és a Borz, de Cutor Zoltán is. A Cimbali band azok alapján, a zenei élmények alapján alakult ki, amelyek a csapat tagjait érték, aztán az évek során mindenki hozta.

0: Rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő muzsikával irány Észak-Macedónia.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Újra szólnak a világzenék nálunk egészen éjfélig. A színes csokorban játszik nálunk hamarosan a hazai Messzecsinka. Énekel a lelkes környezetvédő Brit Sam Lee 2024-es dalát hallgatjuk meg, és a hazai FMR zenekartól is megtudjuk, hogy szerintük ebben a Debussy átiratban milyen a csodás este a Bossoir. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, kezdjünk akkor a Balkánon, Észak-Macedóniában. Zarina Prvasevda muzsikája ez, a Daznaješ, Majko.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai. Népek dalai. Népek.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Sok-sok magyar felvétel is helyet kap a programban. Ilyen következik most is a Messecsinkan dala. A formációt Olá Anna Mari és Biljarszky Emil alapította. Anna Mari énekel, Emil pedig zongorán és gitáron játszik. Az évszám pedig 2009 volt, eleinte duóként léptek fel, később a zenekar bőgőssel és ütőhangszeressel is bővült. Saját dalokat és népzenei feldolgozásokat adnak elő. Zenei világuk több hagyományt és nyelvet egyesít a funktól a latinon át a cigány népzenéig, a magyar nyelvtől a bolgáron át a spanyolig és az arabig. Első nagylemezük 2012-ben jelent meg, akkora már nyertek egy neves nemzetközi világzenei tehetségkutatót is, amelynek nyomán az Egyesült Államokban és Kanadában turnézhattak. Hallgassuk most a Dankó Rádióban a hazai Messecsinkan zenéjét.

0: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.
1: Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo.

que yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa abrió.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunk szól ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sam Lee énekel nálunk már, és ő egy 1980-as születésű brit folk zenész, aki nem is akart zenész lenni. Mégis több, mint énekes vagy dalszerző. Olyan művész, aki számos érdeklődési kört és projektet von össze. A művészek jogaitól a természet szeretetéig Sam Lee arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a természetre és változást hozzon. Folyamatosan gyűjti a hagyományos népdalokat Anglia és Írország legszegényebb részein. Elvesz valami régit és felfrissíti azt, új életet ad neki. Azt mondja, ez több, mint az ősi zene letéteményesének lenni. A régi dalok töredékeinek átalakítása, fordítása, értelmezése teljesen más művészi törekvés, ami hasonlít ahhoz, mint amikor talált tárgyakból hoznak létre műalkotásokat. A Mercury díjra is jelölt előadó, természetvédő 2024-ben Song Dreaming címmel adta ki következő lemezét, amelyen hű maradt hagyományaihoz, a témákat továbbra is a természetvédelme és szeretete adja, hallhatunk a földhöz írt szerelmes dalokat is. Következzen Sam Lee, a dal pedig a Bushes and Briars.

Bunkó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Népek Dalait, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Folytassuk az FMR formációval. Ez egy magyar banda erős francia beütéssel. Isabella Cossanel és Orbai Lilla énekesnők alapították. Az FMR zenéje a 20. század első felének jazz és chanson világát idézi, amelyhez latinos hangulatokat is hozzáadnak, így varázsolva igazán különleges atmoszférát minden egyes dalukba. Repertoárjukban saját magyar és francia nyelvű szerzemények mellett jazz standardek, klasszikus francia sanzonok és különféle világzenei darabok is fellelhetők, így valóban sokszínű zenei élményt nyújtanak. Az FMR név a Tisza virág francia megfelelőjéből ered, amely a formáció számára az újjászületést és a pillanat megélését jelképezi. Ezt a jelentést ötvözik a csapat improvizatív jazz játék stílusával és a kifinomultan megkomponált zenei elemekkel, amelyek révén az FMR igazán egyedi és felismerhető hangzást teremtett. Második korongjuk Addig megyek címmel 2024 nyarán jelent meg. Ezen a korongon található a mindjárt hallható Bossoa című dal, amely Claude Debussy azonos című művének különleges feldolgozása. Debussy szerzeménye egy rövid, mégis kifejező darab, amely hűen tükrözi a francia impresszionizmus lényegét. Az FMR feldolgozásában új megvilágításba kerül ez a klasszikus mű, amelyhez a zenekar saját egyedi hangzásvilágát adja hozzá. Hallgassuk az FMR 2024-es felvételét, Claude Debussy eredeti szerzeményének feldolgozását, ez a Bossoa, vagyis Csodás este.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következő állomásunk Afrika.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A korábbi műsorokat megtalálják a Media Clicken, ami egy alkalmazás is, letölthető ingyenesen az áruházakból. Ma este még jön több kiváló hazai világzene, emellett pedig szólmus

A Dankó Rádiót hallgatják. Világzenei magazinunk szól, a népek dalai, benne pedig latin muzsikával folytatjuk. Szinte hihetetlen, hogy lassan már több mint 40 éve annak, hogy a Gypsy Kings, a Bamboleo, a Joby Joba vagy az Amor Amor című dalokat tartalmazó második korongjával egy csapásra a világ egyik legkeresettebb és legnépszerűbb zenekara lett. A Gypsy Kings című korong az eladási listákon 12 országban szerepelt az első 10 között. 47-ig ott volt Amerikában is a legjobbak között, persze azonnal arany, majd többszörös platina lemez lett. José Reyes, a híres flamenco gitáros fiai és unokatestvéreik, a Baliárdó fivérek alapították az együttest. A korong sikere nyomán a 80-as évek végén már az Amerikai Egyesült Államokban is telt házak előtt játszottak, még az elegáns Royal Albert Hallban is felléphettek. Azóta szinte megállás nélkül turnéznak, minden földrészen játszottak, többször hazánkban is. A Gypsy Kings még manapság is képes meglepni a világot, új és modern programmal térnek vissza koncertjeiken. Ezeken a zene mellett fontos szerepet kap a vizualitás is. Továbbra is páratlan szenvedéllyel mutatják meg, hogy zenéjük az új évezredben semmit nem veszített erejéből és lendületéből. Koncertjeiken ma is táncol és felállva tapsol a közönség, ugyanúgy, mint pályájuk elején. Hallgassuk most egy 90-es években született zenéjüket. A címe Forever, játszik a Gypsy Kings.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunk szól. A Népek dalaiban, a Dankó Rádióban holnap után is lesz koncert, pénteken este. Ezúttal egy hazai együttes, a Cimbali Band koncertjét hallhatják. A zenekar 2006 nyarán alakult meg Unger Balázs zenekarvezetővel, Veretics Szlobodán harmonikással és még néhány jó barátjukkal. A banda azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan zenekart alakítsanak ki, ahol sokrétű zenei tudásukat korlátok nélküli örömzenélésben mutathatják meg a közönség. A Cimbali Band a cimbalom és a harmonika harmóniájára épül, valamint az ezeket kísérő ének, hegedű, tambura, nagybőgő és derbuka kölcsönhatásaira. Ez a kizárólag akusztikus hangszereken megszólaló, mély gyökerekből táplálkozó, ám nagyon is mai összeállítás, friss és lendületes buli zenét eredményez, és olyanokat is megragad, akik egyébként nem állnak közel a népzenéhez. A Cimbali Band együttes, amióta létezik, csak úgy vonza a díjakat és az elismeréseket. Nem sokkal megalakulásuk után, 2008-ban elnyerték a budapesti Fringe Fesztivál szakmai fődíját. Ezután Oppa Didida című számuk felkerült a világhírű Rough Guide sorozat zenei válogatására. Majd egy szerb dallamokat feldolgozó muzsikájuk a francia Wagner kiadó Balkan Fever válogatására. 2008-ban a Bornépek dalai országos verseny szakmai külön díjasai lettek, 2015-ös lemezük pedig a Moldva bekerült a World Music Charts Europe első 10 helyezettje közé. A Cimbali Band együttes koncertje holnap hallható 23 órától itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, véget ér nem sokára a népek dalait, a világzenei válogatást hallották. Holnap is hasonló összeállítással várom önöket este 9 órától ugyanezen a frekvencián. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom, további jó rádiózást kívánok. A népek dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: хоть фришко сорут.
1: Hogyha egyszer új csillagok születnek,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 1 órás zenei összeállítása. A 20 csak prímás, ha kedvük és idejük is engedi, tartsanak velünk. Én sem vagyok rosszabb, mint a többi ember. Járóka Sándor és Esz Nagy Endre hallgatója hangzik el elsőként a mai adásban, méghozzá Gáti Pál és ifja Berki Béla zenekarának előadásában. A felvétel a Duna Televízióban készült, a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban, még 2021. októberében. Aztán archív felvételről, Sárosi Mihály dalol, Csepp, Csepp, Csepp címmel. Ez Kondor Ernő dala. Kurina Simi és zenekara muzsikál hozzá. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

forintnak 50 a fele, és már is Volli István csárdásával folytatjuk. Tolnai András énekli el nekünk a dalt, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját, a művész úrnak pedig Johann János zenekara játszik. Utána Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György frisse szól, Szép a rózsám, nincs hibája, aki dalol majd, Pataki István. Szám.

0: klubba szerelemben is egy pár.
1: Dankó klubos koncertfelvételeink közül válogatva hármat játszunk önöknek a folytatásban. Itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsok prímásában. Hozunk egyet a Tatai Angol Kertből, majd egyet a Budapesti Tália Színházból, és egy erdélyi turné néhány percét is felelevenítjük. Tarnai Kis László majd az Esteledik a faluban című dalt énekli. Lakatos Miklóssal és zenekarával tartott velünk Csíkszeredába és Kézdivásárhelyre 2016. júliusának legelején. Turkevei népdalok jönnek, arra alá vörösödik az ég alja. Farkas Rozika lesz a dalok előadója Szalai Antal zenekarával. Most pedig hallgassuk meg Báder Ernő együttesét és Budai Beatrixot, Magyar Imre és Skodai László hallgatójának előadóiként. Vallomásra küldöm a szívemet.

Továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallgatják, ez pedig benne a Hús csak prímás. A folytatásban is tartsanak velünk, ha tehetik, Szerelmes a nap a holdba. Kiskertemnek kislakója, és sárgul már a kukoricaszár. Ezek a dalok következnek. A csárdás Tegze Gerber Miklós és Kunéri Kálmán szerzeménye Lente Lajostól és Jeremiás Béla zenekarától lesz hallható. Előtte Mellétei Magda andalgóját Pere János énekli, míg Kényszeri Gyula hallgatóját Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László. A művészeknek már is Bangó János együttese muzsikál, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból.

Havas megyei csárdással és Mozsár Imrével folytatjuk. Alpár Géza szerzeményét Magyar Imre együttese játssza el 1977-ből. Aztán 2015-ből Kollár Katalin énekli el Radics Béla frissét, melynek címe Azért a legényért nem adnék egy krajcát sem. A művésznőnek hamarosan Sárközi Béla zenekara muzsikál.

Nékem olyan asszony kell. Méber Gyula frissét nem sokára Bányai Mártontól és Németh Csicsó József zenekarától hallhatjuk egy 2015-ös felvételről. Előtte Sallai Misi csárdása szól a Fagyban közepében a télnek. Kis Károlyt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Hozunk egy felvételt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, méghozzá 2023-as esztendőből, a Sejemkendő Sejemkötény című Huber Gyula Jeszenszky Danó andalgót Szöllős Jemese énekli, a művésznőnek pedig Miskolci Balogh Zoltánék játszanak. Farkas Imre Harag nem volt a lelkemben című dalát nem sokára Bojtor Imre előadásában élvezhetjük, de előtte hallgassuk meg a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dalát. Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Dömsödi Farkas Bálint következik.

0: piaciuto da voi.
1: Revzel dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Balázs Árpád és Farkas Imre csodálatos hallgatójával folytatjuk, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Szász Katinak pillanatokon belül Berki Péter zenekara muzsikál. A felvétel csak úgy, mint az ezt követő, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült. Darázs Miska andalgóját majd Újvári Marika dalolja. Érika hajlik a búzakalász, Balázs Tamás éjszenekara játszik hozzá. Mi mozog? A csárdást Zenta Jannától és Ifjabb Magyar Imre zenekarától hallhatjuk. Utána jön majd még egy csárdás, Tolnai László és T. Varga Hermina dala, Zöldre festett kapud előtt. Solti Károly lesz, aki dalol, Olá Kálmán éjszenekara muzsikál hozzá. Itt és csak is itt, a Dankó Rádióban.

0: Se nem róka, se nem nyúl, szomszéd asszony meg egy úr, ugrott ki a zöld leveles bokorból.
1: Dankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.

Söld repestet kapuban őt, hazatalan minden este megáll. Elnézem a kis kertetben, most nyílnak a legszebb színű virág. Pazsarózsal üli van, török szekvő mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Pazsarózsal üli van, török szekvő mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének.

nyíla do zóvilágon, nagy köszönöm, hogy a te szíved enyémre. Ránk ragyog a boldogság, esti szellők szerelemről mesélnek. Nyíla do zóvilágon, nagy köszönöm, hogy a

majd, ha nékem, sok pénzem lesz. Tán ezzel a gondolattal sokan eljátszottunk már, mihez is kezdenénk a sok pénzzel, lehet, hogy mi is felülnénk a repülőre, és elmennénk egy kicsit körülnézni a nagyvilágban, de bárhol is járnánk, hallgatnánk a Dankó rádiót, ugye? Ahogy hallhattuk, Karcagi Nagy Zoltánt is, valamint ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával együtt. És ahogy hallhatták, a mai húscsak prímást is itt a Magyar Zene Rádiójában. Sajnos mára el kell búcsúznom önöktől, de jó hír, hogy legközelebb is találkozhatunk. Tartsanak velünk, hogyha kedvük és idejük is engedi. Itt a húscsak prímásban még muzsikálunk, az Anna Walzer szól, de tudják, a húscsak prímás után is számíthatnak a Dankó Rádióra. Köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.

Vajon miben különböznek a mostani fiatal népzenészek az előttük lévő nagy öregektől? Mi az, ami összeköti az egyes zenész generációkat? Létezik-e még egyáltalán a táncház mozgalom? A Népzene közelről negyedik adásában többek közt ezekre a kérdésekre keressük a választ a nemrég fonogramdíjba részesült ifjabb Csóri Sándorral. Folkpiszkáló rovatunkban pedig egy, a Budapest Ritmo Fesztivál kísérő rendezvényen elhangzott koncert kritikáját fogják hallani.